0: Alá a Választani Tudók bázisán, de a biztos szavazó pártválasztó körében továbbra is több mint 60%-on áll. Derül ki az Európion augusztusi közvéleménykutatásából, amit a 24.hu ismertetett. A felmérésből az is látszik, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. A teljes népességben a júliusi 8-ról 10%-ra, a pártválasztók között 10-ről 12-re, míg a biztos szavazó pártválasztók között szintén 8-ról 10%-ra nőtt a Mi Hazánk népszerűsége, ami a korábbi hónapok emelkedő trendjébe illeszkedik. A mesterséges intelligencia eddig szabályozatlan terjedése miatt 2028-ra a magyarországi zenei jogdíjbevételek csaknem ötöde kerülhet veszélybe. Összességében 12 milliárd forintra rúghat a kiesés, állapította meg közleményében a ProArt, szövetség a szerzői jogokért. Részletezték, a magyarországi zenészek közvetlen és közvetett módon évente több mint 282 milliárd forint hozzáadott értéket állítanak elő, ami a GDP 0,3%-át teszi ki. Ám ez a gazdasági erő az AI hatása miatt jelentősen gyengülhet. Hozzátették, a mesterséges intelligencia által leginkább érintett szegmensek közé a háttérzenét, a produkciós zenét és a streaminget sorolták. Demi Lovato meglepetés szerepben visszatér a Rock Tábor 3-ba. Az énekes színésznőről korábban csak azt jelentették be, hogy vezető producerként vesz részt a folytatás elkészítésében. Képernyő szereplését viszont nem erősítették meg. Most viszont kiderült, újra Michi Torres szerepébe bújik. A produkcióban emellett ismét feltűnnek a Jonas testvérek is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: három óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A kihelyezett paksi kormányülés után Magyar Péter bejelentette, hogy azonnal megkezdik egy dunai fenékküszöb építését a paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek között. A munkálatok során mintegy 150 ezer köbméter követ használnak fel a mederben. A posztban azt írja, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és napi 24 órás munkavégzést rendeltek el. A beruházás célja, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, biztosítva az erőmű teljes kapacitású működését. A Duna vízállása az elmúlt időszakban sosem látott szintre esett vissza, ami a hajóforgalmat is akadályozta, és Paks teljesítményének csökkentését tette szükségessé. A kivitelezés koordinálásával Kádár Pál tábornokot bízták meg, a tervezést a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával végzik, a szükséges engedélyezési eljárások pedig a munkálatokkal párhuzamosan zajlanak. A Tisza támogatottsága 50% alá csúszott vissza a teljes népességben, és 60% alá a választani tudók bázisán, de a biztos szavazó pártválasztók körében továbbra is több mint 60%-on áll. Derül ki az Európion augusztusi közvéleménykutatásából, amit a 24.hu ismertetett. A felmérésből az is látszik, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. A teljes népességben a júliusi 8-ról 10%-ra, a pártválasztók között 10-ről 12-re, míg a biztos szavazó pártválasztók között

0: Szintén 8-10%-ra nőtt a Mi Hazánk népszerűsége, ami a korábbi hónapok emelkedő trendjébe illeszkedik. A mesterséges intelligencia eddig szabályozatlan terjedése miatt 2028-ra a magyarországi zenei jogdíjbevételek csaknem 1/5 kerülhet veszélybe. Összességében 12 milliárd forintra rúghat a kiesés, állapította meg közleményében a ProArt, szövetség a szerzői jogokért. Részletezték, a magyarországi zenészek közvetlen és közvetett módon évente több mint 282 milliárd forint hozzáadott értéket állítanak elő, ami a GDP 0,3%-át teszi ki. Ám ez a gazdasági erő az AI hatása miatt jelentősen gyengülhet. Hozzátették, a mesterséges intelligencia által leginkább érintett szegmensek közé a háttérzenét, a produkciós zenét és a streaminget sorolták.
1: Demi Lovato meglepetés szerepben visszatér a Rock Tábor 3-ba. Az énekes színésznőről korábban csak azt jelentették be, hogy vezető producerként vesz részt a folytatás elkészítésében. Képernyő szereplését viszont nem erősítették meg. Most viszont kiderült, újra Michi Torres szerepébe bújik. A produkcióban emellett ismét feltűnnek a Jonas testvérek is.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A kihelyezett paksi kormányülés után Magyar Péter bejelentette, hogy azonnal megkezdik egy dunai fenékküszöb építését a paksi atomerőmű és Duna-Szentbenedek között. A munkálatok során mintegy 150 ezer köbméter követ használnak fel a mederben. A posztban azt írja, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és napi 24 órás munkavégzést rendeltek el. A beruházás célja, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, biztosítva az erőmű teljes kapacitású működését. A Duna vízállása az elmúlt időszakban sosem látott szintre esett vissza, ami a hajóforgalmat is akadályozta, és Paks teljesítményének csökkentését tette szükségessé. A kivitelezés koordinálásával Kádárpál tábornokot bízták meg, a tervezést a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával végzik, a szükséges engedélyezési eljárások pedig a munkálatokkal párhuzamosan zajlanak. A Tisza támogatottsága 50% alá csúszott vissza a teljes népességben, és 60% alá a választani tudók bázisán, de a biztos szavazó pártválasztók körében továbbra is több mint 60%-on áll. Derül ki az Európion augusztusi közvéleménykutatásából, amit a 24.hu ismertetett. A felmérésből az is látszik, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. A teljes népességben a júliusi 8-ról 10%-ra, a pártválasztók között 10-ről 12-re, míg a biztos szavazó pártválasztók között szintén 8-ról 10%-ra nőtt a Mi Hazánk népszerűsége, ami a korábbi hónapok emelkedő trendjébe illeszkedik. A mesterséges intelligencia eddig szabályozatlan terjedése miatt 2028-ra a magyarországi zenei jogdíjbevételek csaknem ötöde kerülhet veszélybe. Összességében 12 milliárd forintra rúghat a kiesés, állapította meg közleményében a ProArt, szövetség a szerzői jogokért. Részletezték, a magyarországi zenészek közvetlen és közvetett módon évente több mint 282 milliárd forint hozzáadott értéket állítanak elő, ami a GDP 0,3%-át teszi ki. Ám ez a gazdasági erő az AI hatása miatt jelentősen gyengülhet. Hozzátették, a mesterséges intelligencia által leginkább érintett szegmentek

0: lépések közé, a háttérzenét, a produkciós zenét és a streaminget sorolták.
1: Demi Lovato meglepetés szerepben visszatér a Rocktábor 3-ba. Az énekes színésznőről korábban csak azt jelentették be, hogy vezető producerként vesz részt a folytatás elkészítésében. Képernyő szereplését viszont nem erősítették meg. Most viszont kiderült, újra Michi Torres szerepébe bújik. A produkcióban emellett ismét feltűnnek a Jonas testvérek is.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 13-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: A Gödi Városrendészet megfogott egy kisebb csapatot, amely az áramszolgáltatóra hivatkozva ágaprításra akarta rávenni a helyieket, írja a Hello Göd internetes híroldal. Információik szerint a Dózsa-György út környékén próbálkoztak, de hivatalos, az E.ON-nal kötött szerződést igazoló papírt nem tudtak bemutatni. A rendészet 5 percet adott nekik, hogy elhagyják a várost. Alap ironikusan megjegyzi, úgy tudják, a csalók dinamikus árszabással dolgoznak. Van, akinek 100 000 forintos árat ajánlott, és van, akinél kevesebbel is beérték volna. A leírás alapján egy fehér teherautó és egy ágaprítógép kíséretében házalnak. A Gödi közterület felügyelők azt kérik a lakosságtól, hogy amennyiben térítés ellenében akarná elvégezni ezt a munkát bárki, azt jelentsék a hivatalnak. E héttől már használhatják a verőcélyek azt a csónak lejárót, amelyet a Duna alacsony vízállásának köszönhetően meghosszabbított az önkormányzat. A polgármesteri hivatal előtt található lejárót a település saját forrásból, valamint lakossági összefogással toldotta meg. Többek között Letkésen és Vámos Mikulán is várják az önkénteseket az idei nagyipoly takarításra. Mindkét településen holnap szedik a szemetet a határfolyó partján, és ott, ahol megközelíthető, a mederben is. Letkésen a hivatal előtt, Vámos Mikulán a szabadidőközpontnál lesz a gyülekező, reggel 7:30-8 óra körül. A szervezők zsákot, kesztyűt és ivóvizet is biztosítanak a résztvevőknek. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön nekik, és egy forintot se adjon számukra. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön be nekik, és egy forintot se adjon számukra. Senki ne vigye haza azokat a régészeti tárgyakat, amelyek a Duna alacsony vízállása miatt bukkannak fel a Váci Dunaparton. Erről beszélt a Városi Televízió híradójában a Trágor Ignác Múzeum egyik munkatársa. Úvári Péter azt mondta az interjúban, az arra járók, amennyiben találnak egy-egy leletet, ne mozdítsák el, készítsenek róla fotót,

0: Jegyezzék meg a megtalálás helyét és szóljanak a múzeum szakembereinek, akik akár a megtalálóba közösen vizsgálják meg a felfedezett tárgyat. Hozzátette, a törvény szerint a régészeti jelentőségű tárgyak az állam tulajdonát képezik, azok engedély nélküli elvitele vagy értékesítése jogszabályellenes. Lakossági kérés alapján a Barapatak Őrbottyáni és Vágyhartyáni szakaszán kialakult súlyos vízhiány miatt kereste meg Simon Renáta a Pestvár megyei kormányhivatalt. A Tiszapárt országgyűlési képviselője megtudta, Vágyhartyánban egy magántulajdonú oldaltározót azonosítottak, amely a hatósági nyilvántartás szerint nem rendelkezik vízjogi engedéllyel. Míg Őrbottyánban egy másik magántulajdonú tározó működését ellenőrizték, ahol van érvényes vízjogi üzemeltetési engedély. A kezelő további három feltételezett tározóról is beszámolt Őrbottyán területén, azonban ezeket a helyszíni vizsgálat során nem sikerült beazonosítani. A hatósági nyilvántartásokban ezekre vonatkozóan sem találtak érvényes vízjogi engedélyt. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az engedély nélküli tározókat helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogják, amíg be nem azonosított létesítményeket pedig felkutatják, és ha kell, az elbontást is elrendelhetik. Ma kezdődik a Pestvár megyei kupa. Az első mérkőzésen Vác Duka és Erdőkertes csap össze. Holnap után Visegrád fogadja Tahitót falut, valamint a tárnokiak is pályára lépnek a tököliek ellen. A hét utolsó mérkőzésén augusztus 16-án Takson és Szigetség mérkőzik meg egymással.
1: Időjárás.
0: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, elvétve vékony fátyolfelhők megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, a legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Fóti úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Emellett drónnal figyelik az autósokat Bátony-Terenye belterületén. Vezessenek figyelmesen!
2: És most csak magyarok.
3: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
4: Megafon.
2: Nagyot szól.

minden idők legnagyobb slágerei.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 13-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: A Gödi Városrendészet megfogott egy kisebb csapatot, amely az áramszolgáltatóra hivatkozva ágaprításra akarta rávenni a helyieket, írja a Hello Göd internetes híroldal. Információik szerint a Dózsa-György út környékén próbálkoztak, de hivatalos, az EON-nal kötött szerződést igazoló papírt nem tudtak bemutatni. A rendészet 5 percet adott nekik, hogy elhagyják a várost. Alap ironikusan megjegyzi, úgy tudják, a csalók dinamikus árszabással dolgoznak. Van, akinek 100 000 forintos árat ajánlott, és van, akinél kevesebbel is beérték volna. A leírás alapján egy fehér teherautó és egy ágaprítógép kíséretében házalnak. A Gödi közterület felügyelők azt kérik a lakosságtól, hogy amennyiben térítés ellenében akarná elvégezni ezt a munkát bárki, azt jelentsék a hivatalnak. E héttől már használhatják a verőcélyek azt a csónak lejárót, amelyet a Duna alacsony vízállásának köszönhetően meghosszabbított az önkormányzat. A polgármesteri hivatal előtt található lejárót a település saját forrásból, valamint lakossági összefogással toldotta meg. Többek között Letkésen és Vámos Mikulán is várják az önkénteseket az idei nagyipoly takarításra. Mindkét településen holnap szedik a szemetet a határfolyó partján, és ott, ahol megközelíthető, a mederben is. Letkésen a hivatal előtt, Vámos Mikulán a szabadidőközpontnál lesz a gyülekező, reggel 7:30-8 óra körül. A szervezők zsákot, kesztyűt és ivóvizet is biztosítanak a résztvevőknek. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön nekik, és egy forintot se adjon számukra. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön be nekik, és egy forintot se adjon számukra. Senki ne vigye haza azokat a régészeti tárgyakat, amelyek a Duna alacsony vízállása miatt bukkannak fel a Váci Dunaparton. Erről beszélt a Városi Televízió híradójában a Trágor Ignác Múzeum egyik munkatársa. Úvári Péter azt mondta az interjúban, az arra járók, amennyiben találnak egy-egy leletet, ne mozdítsák el, készítsenek róla fotót, jegyezzék meg a megtalálás helyét és szóljanak a múzeum szakembereinek, akik akár a megtalálóval közösen vizsgálják meg a felfedezett tárgyat. Hozzátette, a törvény szerint a régészeti jelentőségű tárgyak az állam tulajdonát képezik, azok engedély nélküli elvitele vagy értékesítése jogszabályellenes. Lakossági kérés alapján a Barapatak Őrbottyáni és Vágyhartyáni szakaszán kialakult súlyos vízhiány miatt kereste meg Simon Renáta a Pestvár megyei kormányhivatalt. A Tiszapárt országgyűlési képviselője megtudta, Vágyhartyánban egy magántulajdonú oldaltározót azonosítottak, amely a hatósági nyilvántartás szerint

0: nem rendelkezik vízjogi engedéllyel. Míg Őrbottyánban egy másik magántulajdonú tározó működését ellenőrizték, ahol van érvényes vízjogi üzemeltetési engedély. A kezelő további három feltételezett tározóról is beszámolt Őrbottyán területén, azonban ezeket a helyszíni vizsgálat során nem sikerült beazonosítani. A hatósági nyilvántartásokban ezekre vonatkozóan sem találtak érvényes vízjogi engedélyt. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az engedély nélküli tározókat helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogják, amíg be nem azonosított létesítményeket pedig felkutatják, és ha kell, az elbontást is elrendelhetik. Ma kezdődik a Pest vármegyei kupa. Az első mérkőzésen Vác Duka és Erdőkertes csap össze. Holnap után Visegrád fogadja Tahitót falut, valamint a tárnokiak is pályára lépnek a tököliek ellen. A hét utolsó mérkőzésén augusztus 16-án Takson és Szigetség mérkőzik meg egymással.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, elvétve vékony fátyolfelők megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, a legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
3: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Fóti úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Emellett drónnal figyelik az autósokat Bátony terenye belterületén, vezessenek figyelmesen.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most Backspace. Vissza az időben.
5: Madárfüttyös, hümmögélős, csodás csütörtök reggelt kívánunk mindenkinek.
6: Sikerült vele
5: beledalolnom. Nem vagyunk adásban, érdekes hallgató, de már Nóri az megy hümmög, dünnyög, énekelget, nem tudom, már alig várja, hogy megszólaljunk. Na, úgyhogy
6: reszketeg érte, hogy beleszólhassak, hogy jó reggelt
5: mindenkinek. Na, így van. Madárfüttyös, csipamentes, szép csütörtök reggelt kívánunk mindenkinek augusztus 13-ban.
6: 13. Én imádom a 13-as számot. Nem tudom, ki hogy van vele, de ez egy nagyon jó szám.
5: Mindig valakinek szerencsés. Ugye ez is, de ez valakinek szerencsés szám.
6: Mindenkinek szerintem van. Csak van, aki egy kicsit...
5: túlspilázza. Tehát valamelyik van olyan hotel, amiben nincsen 13-as emeletet kihagyják.
6: Hát, sőt, szerintem egyébként a legtöbben nincsen.
5: Igen. De fura ez a babona egyébként. Na mindegy. Igen. 13 van, ha akkorátok, ha nem. És azért amellett, hogy majd mindjárt nézapozunk, elmondja Nóri, azért azt kiemeljük, hogy külön köszöntjük a balkezeseket is.
6: Igen.
5: Mert hogy a mai nap a balkezesek International napja.
6: Az én a nagylányom például. Ő is balkezes. Igen, úgyhogy őt is értesse a jó ég. Igen. De ő tipikus balos, ő is. Illetve akkor a névnaposokat. Boldog névnapot minden Ipolynak, Gerdának, Jánosnak, Gertrúdnak, Ibolyának, Emődnek, Helénnek, Benediktáknak, Maximoknak és Enideknek is. Illetve boldog szülinapot mindenkinek, aki ma ünnepli. Egészségetekre. Igen. Ivott most az Ádám egyet.
5: Korcsot, mert rám szól. Rám szól Nóri, hogy nem iszok rendesen.
6: Ráolvasom.
5: Igen, de már több mint fél tettem.
6: Nagyon
5: vagyok.
6: Jó vagy.
5: Na, Ipolyt külön, mert hogy holnap Ipolynak takarítás lesz, úgyhogy
6: minden
5: évben lesz.
6: Ugye külön ünnepeljük.
5: Fogunk is már szerintem az Lága Vikivel beszélgetni a napokban erről, de a lényeg, hogy ma az Ipolyunk is ünnepel, úgyhogy tessék kimenni és mondani neki, hogy szia Ipoly!
6: Viselkedj jól.
5: Igen, így
6: töltődjön
5: van. Töltődj fel, így van. Na, oké, akkor mivel fogunk ma foglalkozni? Egyrészt azzal, hogy hát lelőjük a poén, de azért ebben utána nézünk majd, utána beszélünk majd, hogy pontosan miért, mert hogy az augusztus 20-ai hétvégén ugye a csörögi közösségi napokat nem rendezi meg az önkormányzat. Érdekesek egyébként a háttereje ennek, erről beszélgetünk majd a Szorcsik József polgármesterrel, és majd hívjuk Csa Gábor polgármestert is, meg ugye Balassodermat, városvezetője, most ilyen polgi napunk van, és itt főleg a balassodermatiakhoz szólunk, mert hogy egy kérdőjelet csinált az önkormányzat, ami a turizmusról szól, és szeretnék azt, hogy minél többen töltsétek ki, hogy tudják a véleményeteket azzal kapcsolatban, hogy milyen legyen a fejlesztési koncepció a turizmusnak.
6: Hát hogyan építhetünk,
5: merre
6: elvileg, nem?
5: Előre. Így van. Úgyhogy erről is beszélgetünk majd vele. Szokásos rovatok jönnek, mi pedig most megyünk is. Köszönjük, hogy itt voltatok.
6: Jönnek, mi megyünk. Sziasztok!
5: Igen, mert hogy a megaslágerekkel próbálunk benneteket felébreszteni, úgyhogy köszöntünk mindenkit Salgótarjántól egészen a Megyeri hídig, Tahitót falu. Szevasztok! Bác, szevasztok, és...
6: Szevasztok, van ez a belga szám, vagy melyik?
5: Széchenyiek, szevasztok, igen. Meg Pacsi a nagymarsiaknak is, most itt hirtelen kettőből.

0: csütörtök, akkor magyar nóta, és ez most tartottam magam, hozzá.
1: De jó vagy.
0: Mert ugye mai napon, mai születésnaposunk nem más, mint Gál Gábor, a Takács Tamás Blues Band gitárosa, úgyhogy igen. Nyomadtunk egy kis Takács Tamás.
1: Melyiket találtad tőlük?
0: Hát nem a Megvan a vágyat, meg nem a Pocsolyában létemet, hanem az Engedj el című dalt, nem is tudom melyik lemezről van ez. Kicsit az a blúzocska. Ebbe belehallgatunk, és egy-két érdekesség, akár a Blues Band-del kapcsolatban, meg ugye igen, meg Gál Gáborral kapcsolatban is.

0: voltál.
1: Milyen jó kis nyugi szövege van neki, nem?
2: Abszolút,
1: tehát, hogy ilyen, nincsen túl gondolva, mégsem ilyen pofon egyszerű, hanem ilyen, jó, ezt eltem egyébként.
2: Olyan a, egyenesen megmondós.
1: Igen, ilyen takástam ezt szövegeket. Na, Gál Gábor, ugye magyar zeneszerző, és ugye gitáros, és ugye a Takás Tamás, most már Blues Band, de régen a Dirty Blues Band volna a nevük, de most már Blues Band, illetve Budapest Akusztik Bandnek tagja, van neki egyébként egy szóló lemeze is, amit 2003-ban adott ki egyedül címmel, és ugye a 90-ben alakult a Blues Bandnek az egyik alapítója, ugye Takás Tamás mellett, ugye Gál Gábor, Vasvári Béla és Ferenci György, ugye a Rackás, Racka Dzsebes, és benne volt még az alapításban, aztán utána ment egy csomó-csomó varja, mégis akkor végül úgy álltak össze, hogy akkor Takás Tamás, Gál Gábor, Patyi Sándor és Mike Zsolt, és azóta is hát nagyjából ilyen felállással megy a történet.

0: Egyébként 10 lemeze van már a Takács Tamás Blues Bandnek. Nem is tudtam. Tavalyi jelent meg. Egyébként mennek is, működnek mind a mai napig. Ugye szerintem mérfőkő volt az életükben az, hogy 97-ben itt volt a Stones, és akkor őket választották elő zenekarnak, és ugye 2000-ben volt egy ilyen nagy koncert, amikor 10 évesek voltak, és egyébként ugye nekem mindig a Dirty, tehát Takács Tamás
1: Dirty Blues Band,
0: a DBB jön a számra, de 2008-ban vallási okok miatt aztán csak Takács Tamás BB, tehát Blues Band.
1: Játszotok, Ádám? Szoktatok Takács Tamás ilyen blues játszani, vagy nem?
0: A mi formációnkkal nem. Nem. Régen játszottunk, másik formációval, ugye ott a Megalavágy, meg a Pocsolyában léptem, az egy ilyen tipik, akár falunapadósított sláger, mindenki tudja énekelni, de nem. De jók a lemezek szerintem, úgyhogy egyszer, tehát megint van élet a Pocsolyában létemen túl, hogyha itt hogy mondjam, az edukációnál is maradva, úgyhogy tessék hallgatni mást, és szerintem az olyák is tök jók, lazák, egyszerűek, nem,
1: abszolút.
0: Nincs benne enjamblement, meg tukmá állások, egyszerű, mint a fajék. Úgyhogy tessék, ilyen, néha kellenek ilyen egyszerű dolgok is, mint a Takács Tamás Blues Band.

0: Na nézzük augusztus 13-at!
1: Mit? Nézzünk?
0: Itt van Hitchcock.
1: Hitchcock. Mennyire jó. Én annyira szerettem ezeket a... Mármint a régi pszichó dolgokat, ugye nyilván mi madarak, egyrészt. Na mindenre.
0: Ahogy cuki vagy, sem. Igen, de egyébként ma születik az, hogy beszélgetünk erről. Tehát a régi, ilyen Hitchcock-féle horrorfilmeket te szereted.
1: Azt igen, de a maiaktól rosszul vagyok, tehát nem, tehát nem vagyok egy horror rajongó, de az még...
0: Én imádom a horrorfilmeket.
1: Tényleg én nem bírom.
0: Én nagyon szeretem őket.
1: Én nem bírom. Én
0: vannak nagyon jók, amiket szoktam a kevésbé horroros barátaimnak is ajánlani. Két, talán még fenn van egyik streamem. Horror sorozat.
1: Na mi, hát, ha ránézek.
0: Most nem tudom a nevét neki, de majd elküldöm neked. Inkább, hogy mondjam, ha már Hitchcocknál vagyunk, pszichodráma.
1: Na, a pszicho az jöhet.
0: Pszichodráma.
1: Horror, ne.
0: De nincs ilyen izé, tehát, hogy
1: nem, nincs fűrészek, kettévágó test.
0: Nincs. És olyan dolgok vannak benne, hogy nézd.
1: Nagyon beteg.
0: Nem beteg, hanem nagyon meg van írva az egész történet.
1: Az ilyet
0: egyik
1: szeretem.
0: Egyik azt mondja, hogy féligen vámpíros, de abban is nagyon jó dolgok. Majd elküldöm neked.
1: Jó, kérlek meg. Szépen.
0: Ugyanaz a rendezője, írója, mind a kettőnek nagyon jó egyébként. Igen, hát madarak is azért milyen. Én imádom. Tehát amikor nézed, és akkor van az, hogy vannak olyan snittek benne, hogy tényleg ott gyerek, ez... Várják a hollókot, gyülekeznek itt a játszótéren, és így, hú, és ugye ott azért ez valahogy megvolt, tehát hogy itt nincs CGI.
1: Aztán még ott elég rég volt, és ugye az fekete-fehér is. Nekem legalábbis úgy rémlik. Nem, hogy az eredeti az fekete-fehér?
0: Nem, az már színes.
1: Színes? Igen. Vagy én ennyire az megrégíti az, az agyam lehet?
0: A pszichó az fekete-fehér, ugye? Az biztos. Anthony Perkins-el, de az is, az hihetetlen az a pszichó is. Tehát megőrz attól a film. Meg is fogom nézni a hétvégén.
1: Na, nagyon jó, meg nekem akkor küld át azt a valamit, jó. Mert az, hogy vámpíros, az jó. Érdekel.
0: Igen. De nem a klasszik vámpír, olyan vámpír, mint a ilyen Wesley Snipes-os izék, meg ilyenek,
1: gondolom.
0: Nem, hanem más. Igen, egyébként Görgői Artúr teszi a fegyvert, 1849-ben a mai napon megválasztják első János pápát, Fidel Castro is szintén, itt van és megszületik, gazdagítva ezzel a világ történéseit, és itt van...
1: Phil Taylor!
0: Na, tessék!
1: Phil Taylor megszületett, 66. Igen, 16-szoros, darts játékos Phil Taylor, szerintem őt nagyon-nagyon sokan szeretik.
0: Így van.
1: Mint ahogy János Pál pápát is nagyon szerettük, arra még vissza kellett csatolnom.
0: Igen.
1: Nem vagyok egy őrület nagy vallásfan, de ő egy tünemény volt.
0: Igen. Jó. Ennyi. Megyünk, mert hogy itt van Miklós.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: Maradunk 1980-ban, legalábbis ugye a tegnaphoz képest, és így augusztusi nógrádokat szemezgetve egy jó kis sztori jött elénk, mégpedig egy több képből álló kis tudósítás, amely szélvédőüveg címet kapta, és a kis kép aláírása következőképpen szól. A Salgótarjáni síküveggyár legújabb sláger terméke a ragasztott szélvédőüveg, amelyből 1982-ben a gyártás felfutásának évében már 185 ezer négyzetméternyit készítenek. Akkor azért itt javítom magam, mert igen, hát akkor az hogy lehet, hogy nem készítenek. Az automata szalagokról eddig Lada Trabant, Warburg, Dacia Volga gépkocsik jármű üvegei kerültek le. A napokban megkezdődött az Icarus program igényeinek teljesítése, a Panorama autóbuszok ragasztott szélvédőit állítják elő a feldolgozó gyáretségben, a következő hetekben már zökkenők nélkül halad a sorozat gyártás, és hát igen, régi szép emlékek, dr. Fodor Miklóssal erről beszélgetünk. Ugye ő nem más, mint a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettese. Szia Miklós, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Szerint. Jól érzem, hogy akkor ez mondjuk egy ilyen, hogy mondjam, ahogy itt soroljuk föl az autóknak a márkáit, meg ugye itt azért a buszokról is szó van, azért ez egy ilyen csúcsidőszaka volt ennek a síküveggyárnak, ugye?
3: Abszolút, ugye 1980-as ez a hír.
0: Igen.
3: És hát ugye most nem tudom mennyire menjünk, de röviden ugye 1894-ben alapították az Agybapálfalván az attali üveggyárat. Ugye sokáig úgy is volt, hogy volt az a Salgótarjáni üveggyár, ami öblös üveggyártásra specializálódott. Aha. Még volt az Agybapálfalvai üveggyár, ami meg tábla üvegek, tehát síküvegnek a gyártására. És hát lényegében ugye 1961-ben ugye a két település ugye egyesült, Salgótarjáni Szekélyhez csatolták Zagyva Pálfalvát is, onnantól kezdve kezdték el nevezni síküveggyárnak, a Pálfalva üveggyárat és Öblös üveggyárnak, tehát EM, építőipari minisztérium, Salgó-Tarjáni Öblös üveggyár, vagy építőipari minisztérium, Salgó-Tarjáni síküveggyára néven. Tehát ugye erről már beszéltünk nem egyszer, Salgó-Tarján egy talán az első számú üvegipari központ volt, az 20. század során, főleg ugye a 60-as, 70-es, 80-as években, és 1980-ra ugye nagyon sok fejlesztésen átesett már akkor a síküveggyár, és valóban az épület üveg, tehát a különböző ablakok, ajtók, tehát nyílászárókon kívül az egyik fő profilja volt a gyárnak, a különböző jármű üvegek, tehát a, ugye például az Ikarusz buszoknak a szélvédői oldalüvegei, szélvédő, azt is szélvédőnek nevezik az oldalüvegeket is, ugye ilyen ezek is ilyen ragasztott üvegek voltak, ragasztott szélvédő üvegek, és hát ugye számos ugye KGST szerződés keretében számos szocialista, ugye a Magyarországon pont a KGST elosztás következtében ugye nem volt lényegében személygépkocsi gyártás, csak busz, illetve nehézgépjármű gyártás, de így viszont tehát beszálltunk olyan ilyen szempontból, hogy ezen járműveket ezen felsorolt, ugye szocialista különböző szovjet, NDK, román járműveknek a jármű üvegeiben ugye részt vettünk a tulajdonképpen ilyen módon a gyártásában. Egyébként Salgó-Tarjánban 1980-as években a síküveggyár lehet mondani, hogy az egyik legjobban menedzselt szocialista nagyvállalat volt, országos mértékben is. 80-as évek tényleg a síküveggyárnak, a Juhász Gyula igazgatósága alatt ugye a síküveggyárnak egyik tehát hát lehet mondani, hogy fénykora volt, ugye nagyon széles körű exporttevékenységgel, és amennyire ugye jól ment a 80-as években a síküveggyár, ugye ahhoz képest nagyon gyorsan a 90-es években nagyon gyorsan leépült, és hát ma tulajdonképpen egy KFT őrzi ennek a síküveggyártási hagyománynak a maradványát, ugye a Salglas.
0: Igen.
3: Úgyhogy sajnos ez egy nagyon felfutó, és nagyon, hát volt egy ilyen abban az időben, ha jól tudom, úgy volt, hogy ugye a 80-as évek végén akkor ugye Orosháza volt a másik nagy síküveggyár az országban, ugye Orosháza és Salgó-Tarján volt a két legnagyobb.
0: Igen.
3: És akkor olyan üvegeket átvittek oda gyártásra, amelyek mondjuk utólag kiderült, hogy az inkább piacképes lett volna, és Salgó-Tarján sajnos a rendszerváltás, vagy a piaci viszonyok között már ez ugye állami dotáció nélkül már nem működött, de mint mondom, a 80-as években ettől függetlenül egy nagyon jó menedzser, nagyon jó működő vállalat volt a Salgó-Tarjáni síküveggyár.
0: Igen. Oké, köszi Miklós a visszaemlékezést, visszatekintést, egy pár nap is akkor megint folytatjuk. Örülünk, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, szia neked, minden jót. Mi pedig megyünk, és a zenékkel haladunk tovább. Örülünk, hogy ti is itt vagytok velünk.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.

0: Hollywood. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
7: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahol

0: Legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Róbert és az Ergo, Meringer, Analóg Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várlak Fesztiválon. Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
3: A Gödi Városrendészet megfogott egy kisebb csapatot, amely az áramszolgáltatóra hivatkozva ágaprításra akarta rávenni a helyieket, írja a Hello Göd internetes híroldal. Információik szerint a Dózsa-György út környékén próbálkoztak, de hivatalos, az E.ON-nal kötött szerződést igazoló papírt nem tudtak bemutatni. A rendészet 5 percet adott nekik, hogy elhagyják a várost. Alap ironikusan megjegyzi, úgy tudják, a csalók dinamikus árszabással dolgoznak. Van, akinek 100 000 forintos árat ajánlott, és van, akinél kevesebbel is beérték volna. A leírás alapján egy fehér teherautó és egy ágaprítógép kíséretében házalnak. A Gödi közterület felügyelők azt kérik a lakosságtól, hogy amennyiben térítés ellenében akarná elvégezni ezt a munkát bárki, azt jelentsék a hivatalnak. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön be nekik, és egy forintot se adjon számukra. Lakossági kérés alapján a Barapatak Őrbottyáni és Vágyhartyáni szakaszán kialakult súlyos vízhiány miatt kereste meg Simon Renáta a Pest vármegyei kormányhivatalt. A Tiszapárt országgyűlési képviselője megtudta, Vágyhartyánban egy magántulajdonú oldaltározót azonosítottak, amely a hatósági nyilvántartás szerint nem rendelkezik vízjogi engedéllyel. Míg Őrbottyánban egy másik magántulajdonú tározó működését ellenőrizték, ahol van érvényes vízjogi üzemeltetési engedély. A kezelő további 3 feltételezett tározóról is beszámolt Őrbottyán területén, azonban ezeket a helyszíni vizsgálat során nem sikerült beazonosítani. A hatósági nyilvántartásokban ezekre vonatkozóan sem találtak érvényes vízjogi engedélyt. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az engedély nélküli tározókat helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogják, amíg be nem azonosított létesítményeket pedig felkutatják, és ha kell, az elbontást is elrendelhetik. A kihelyezett paksi kormányülés után Magyar Péter bejelentette, hogy azonnal megkezdik egy dunai fenékküszöb építését a paksi atomerőmű és Dunaszentmenedek között. A munkálatok során mintegy 150 000 köbméter követ használnak fel a mederben. A posztban azt írja, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és napi 24 órás munkavégzést rendeltek el. A beruházás célja, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, biztosítva az erőmű teljes kapacitású működését. A Duna vízállása az elmúlt időszakban sosem látott szintre esett vissza, ami a hajóforgalmat is akadályozta, és Paks teljesítményének csökkentését tette szükségessé. A kivitelezés koordinálásával Kádárpál tábornokot bízták meg, a tervezést a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával végzik, a szükséges engedélyezési eljárások pedig a munkálatokkal párhuzamosan zajlanak.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
1: Időjárás.
3: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, elvétve vékony fátyolfelők megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, a legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
0: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
2: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Fóti úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Emellett drónnal figyelik az autósokat Bátony terenye belterületén. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü.
0: Start menü.
1: Amivel jól indul.

0: gyakorlatilag a hétköznapok.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
3: Elmúlt 7 óra, 3 perccel, ezek voltak a kis csütörtök reggeli híreink. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek,
4: szép, Norika! Mosolygó, szép napot, jó reggelt!
3: Igen, legyen mindenki annyira mosolygós ezen a szép augusztus 13-ai napon, mint a Nóri.
4: Így, kívánom mindenkinek!
3: A Nóri az itt tényleg így, bocsánat a kifejezését, de teli pofából is, nagyon virul és nagyon izés.
4: Ez van, a millió teszi, szeretek itt üldögélni.
3: Na, nyomon szívi, csörök felé vesszük az irányt ebben az órában.
4: Erre csörög.
3: Igen, ugye most itt lement ez a mizéri, hogy akkor most lálpaks, nem áll le paks, stb. Viszont a csörögiek azért eléggé komoly, áldozatot hoztak azért, hogy itt az energia megmaradás törvénye, az megmaradjon. Úgyhogy beszélgetünk majd erről mindjárt Szorcsik Józsi polgármesterünkkel, és persze előtte átbeszéljük azt, hogy miről is lesz szó.

0: Szóval csörökben vagyunk ebben az órában. Jó rádiózást a most ránk tekerőknek, és egy fontos dologgal kezdjük, mert hogy ugye évről évre azért vannak olyan kulturális eseményeink, amelyeket ugye megemlítünk itt a pataki pampuskától kezdve a csörögi közösségi napokig. Viszont jött a hír, hogy hát nem fogják megrendezni az augusztus 20-ai hétvégére tervezett csörögi közösségi napokat, és ezt el is halasztják egy eléggé komoly dátummal, megy az egész arra, mert hogy október elejére, közepére akarják ezt.
1: Wow.
0: És hát igen.
1: Itt, mi az indok?
0: Érdekes, mert hogy energiaválság meg az időjárási viszonyok is egyrészt.
1: Uh-huh. Tehát amit most azért mindenhol találkozunk ezzel.
0: Igen, te mikkel találkoztál? Tehát, hogy kik én tudom azt, hogy a Nógrádi várna, hogy lekapcsolták a lámpát, azt tudom. Panaszkodtak az angol turisták, hogy a parlament meg akarták nézni, azt sötét volt, mint a bánya, értemben nem volt fölkapcsolva. Akkor lekapcsolták a hollót hollókön.
1: Na, tudjuk, az nem baj.
0: Meg a várat is, azt hiszem, viszont hát ott meg valami giga mega fesztivál volt egyébként aznap.
1: Tehát szóval, hogy annyira visszás egyébként, mert pont a bizonyos nagy koncertek a tűzijátékkal, meg mi egymással mégiscsak megtörténnek, vagy nem tudom én is, akkor másnap meg kapcsoljunk le mindent. Valahol azért az arany középutat szerintem meg kéne találni, mert ez nekem pont olyan, mint ahogy most így az országunk olyan, hol ide, hol oda.
0: Igen, tehát hogy keresjük magunkat, hogy akkor mi van, hogy van, merre, hány méter. Viszont ahogy én látom, talán a Csörökösség önkormányzatának hírleveléből jött elő az, hogy igaz, hogy van egyébként infrastruktúrális igen, döntés is a háttérben, hogy az véget is, viszont ők voltak az egyedülők, akik bármifajta rendezvényt így bedobtak, hogy akkor ez nem.
1: Uh-huh. Érted? De kimondottan akkor erre túlnyomó többségben erre hivatkozva, hogy most a spóroljunk energiát, ne használjunk annyi.
0: Igen. Uh-huh. Azt írják, hogy az ilyen időszakot, pontosabban Szorcsik József polgármester azt írta, hogy az ilyen időszakot nem csupán túlélni kell, hanem arra kell törekedni, hogy minél erősebben és tapasztaltabban hagyjuk magunk mögött azt. Úgyhogy ezért is fogják majd október 9-én és 10-én megrendezni ezeket a csörögi közösségi
1: napokat. Akkor meg majd fűteni
0: napokat. Ki tudja?
1: Nem tudhatjuk, persze. Hát nyilván erős túlzással, bízom benne, hogy nem.
0: De hogy mi lesz, mert hogy itt azért igen, a színpaddal is voltak dolgok, amiket így rendbe kell tenni, tehát az egész azért tényleg el lett napolva, úgyhogy beszélgetünk mindjárt a Józsival arról, hogy milyen döntés és hogyan és miképpen született, és mi van még ez mögött.

0: Balaton parton.
1: Hát mi van a csörögi közösségi napokkal, kedves hallgatók? Hát oké, lelőttük hát, a poént, hogy lesz, de nem most, hanem majd októberben.
2: Te lőtted le a poént,
1: én lelőttem a poént, igen, mert hogy azért itt, hát igen, elmondtam, hogy nem lesz, de azért az, hogy ennek a háttérében mi van, ugye azt még azért nem fejtettük ki. Igen, jött egy közlemény, amiben egyébként infrastruktúrális döntés, pályázati történetek is vannak, energiaválsággal, árammal kapcsolatos döntések is vannak, és ugye azt mondtuk, hogy azért itt hiába, hogy ez a döntés, ez összetettebb a polgármester úr részéről, de azért én nekem mondom, ezből előjött a közösségi oldalon, hogy akkor ilyen, azért mert, hogy áram, hogy akkor arrébb tesszük egy picit, hogy akkor ezzel is mondjuk közösbe bemegyünk és segítünk, ha már augusztus. Mert ki tudja még, hogy milyen napok előtt állunk, érted? Tehát, hogy itt megint lesz egy...
2: Pláne ez az augusztus 20-ai szerintem egy nagyot fog menni.
1: Meg minden.
2: Mármint hőmérsékletben is, illetve rendezvények számában is.
1: Úgyhogy ezt bevállalták a csörögiek, pontosan bevállalta ugye a vezetés, úgyhogy Szorcsik József polgármester itt van, akivel tudunk egy picit beszélgetni, hogy akkor ez a történet, ez hogyan is tevődött össze, milyen döntések születtek, és ezek mögött milyen folyamatok álltok. Úgyhogy Józsi itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Üdvözlöm a hallgatókat, titeket is, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt.
1: Na, hát akkor nézzük, mert hogy itt sok mindenről beszéltél, meg sok minden van az egész mögött. Ugye ezt mondtuk a hallgatóknak is, hogy most már évről évre nekünk azért nagyon sok fontos olyan eseményünk van, amit szoktunk a programajánlós péntekükben ajánlni, itt a Pataki Pampuska Fesztiváltól kezdve. Például ugye a csörögi közösségi napokat is, meg ugye a Csöröge Fánk Fesztivál is.
2: Pampuska Fánk, minden. Csak kajáljunk is hozzá.
1: Igen, és akkor most ez nincsen. Na mi a háttere ennek, mert itt azért energiaválságról is beszéltél, infrastruktúrai, hogy mondjam, még kész, nem készségek vannak, úgyhogy akkor milyenek az előzménye, Józsi?
3: Hát az előzménye az, hogy senkinek nem volt kedve ebbe a melegbe dolgozni.
2: Ennyire egyszerű. Jó, így, meg is érkeztünk.
1: Kész, oké.
3: Okay. Akkor kellett valamit találni, és találtunk.
1: Jó. Egyébként adom.
2: Kívánjuk mindenkinek, egyébként akkor legyen adom. Ennyire
1: tehát, hogy meg kell azért ezt gondolni, akár önkormányzati szinten is érted, hogyha akartak egy kis bevételt, bármit is, hogy ki fog-e, milyen idő lesz, és ki fog-e a nép menni mondjuk 20-ai hétvégén, amikor 40 fok lesz, ugye?
3: Igen.
1: És akkor ezt most dolgozni feleslegesen, vagy idézőjelben nem annyira nagy látogatottságért, azért most már ezt is mérlegelni kell, és ezért nem olyan egyszerű egy ilyen rendezvényszervezés már. Oké, zárója bezárva. Na!
3: Igen, tehát az a lényeg, hogy egy ilyen rendezvény nagyon sok az előkészület. De most, hogy ez az extra időjárás van. Ugye vagy 42 fok, vagy vihar, amellett még ugye az áram, hát most fogyasztás, vagy hát az áramkrízis, meg még vízkorlátozás is. És az emberek ugye kétre vannak kérdőjelekkel.
1: Igen.
3: Ez már egy nyomó sok. A 20. hétvége amúgy is meg van nyomva annyi rendeződjel, hogy ez nem igaz.
1: Igen.
3: Na, most még emellett, ugye a színpadunk, amely egy gyönyörű színpad, valószínűleg még nem is lesz teljesen kész. Meg lehet feszülni, meg lehet tartani az átadót, de ilyen körülmények között az is azt sugallta, hogy nem az igazi. Plusz, még ugye, hát most a jelen pillanatban olyan helyzet van az országban, hogy az önkormányzatokat érintő pályázati források blokkolva vannak, és csak szeptemberben szabadulnak fel.
1: Aha.
3: Na most egy mi büszkék vagyunk, mert minden egyes nagyobb rendezvényünket pályázati forrásból oldottuk meg, ezt szerveztük meg.
1: Uh-huh.
3: Tehát nem a adófizetőink pénzét puffogtatjuk el ilyenkor, hanem a célzott pályázati forrásokat, és ugye ezek mindig hosszú távon el is nyerjük.
1: Uh-huh.
3: Na most ugye meg is tudtuk volna előlegezni, mert hála Istennek jól állunk.
1: Aha.
3: De most ezek mellett az időjárás, az energiakrízis, a színpad, és még előlegezzük is meg a pénzt, hát akkor gondoltunk egyet, hogy akkor októberben, akkor lemennek a születi bálok itt a környéken, és kellemes, az az igazi jó, most olyan úgyis jó októberek vannak, ez a napsütötte, kellemes 15-20 fokos október 9-10-ére toljuk el, a fellépőkkel egyeztettünk, mindenkinek megfelelt.
2: Óriási.
3: És kész lesz. És akkor még húzzunk belőle valamit, hogy még jobban kijöjjünk a dologból. Ugye lett volna egy plusz eleme ennek a közösségi napnak.
1: Igen.
3: A színpad átadóját Isten a király rockoperával adtuk volna el.
1: Mondjuk azért az adta volna valóban, ezt jól kitaláltátok azért.
3: Igen,
1: az,
3: igen,
1: az,
3: igen, igen, igen, igen.
1: Az kell, hát
3: azért. Azért lett volna egy pár ismerős art, eltűnt volna a színpadon, és a nézők között is, aki például a leges-leges ősben mutatón szerepelt a Isten a királyban.
1: Wow.
3: Igen, igen, igen, igen, igen.
2: De én nagy Isten a király rajongó vagyok amúgy is.
3: Én is egyébként. És az a lényeg, hogy ezt el tudjuk tenni jövőre. Jövőre is ez augusztus 20-a.
1: Igen.
3: Mindenkinek jó lesz. és akkor ez a pénzösszeg, ami önerőt jelentett volna az önkormányzat számára, ez is ugye felszabadul.
1: Uh-huh. Ja, akkor ezt gyakorlatilag ti finanszíroztátok volna ezt a
3: kontot. Csak ezt az előadást.
1: Ezt az előadást. Oké, tiszta.
2: Addig be lehet fektetni.
3: A forrás nem érinti, mert most találtuk ki a színpad átadóra a 20-át, mivel tudnánk átadni a legjobban, augusztus 20-án István a királya.
1: Persze.
3: Na, de ez átad jövőre, és a pénz még itt marad. De most, hogy még jobban jöjjünk ki ebből a dologból, ebből a uborka szezon végéből, ebből az energia krízisből, akkor kanyarba előzzük, a pénzből aszfaltozzuk le az orvosi rendelő előtti útszakaszt és járdát és parkolót.
1: Hát de ennyi, gyerekek! De most komolyan mondom, kész!
3: Ennyi. Nem egy olyan hatalmas összeg, de arra pont elég, hogy ne porba sárva menjenek az autók a rendelőbe, meg egy normális járdán menjen el a mamika patikába, meg a orvoshoz.
1: Teljesen tiszta.
3: Ennyi. Okay. Ennyi. Embereknek jó, és kész.
1: Kész.
3: És októberben pedig teljesen lehűlt állapotban, kinyaralt állapotban mindenki tud közösségi napozni csörökben.
2: Yeah. És ha szükség lesz az orvosra, akkor aszfaltozott úton lehet eljutni hozzá.
1: Igen.
3: Na, jó, erre az emberek is azt mondják, hogy valami jót hoztunk ki belőle.
1: De nekem az, hogy tényleg azért itt van egy ilyen felelős gondolkodás is, mert hogy tudod, azért itt láttam az évek alatti tudósításokból, hogy így tudod, hogy elkészül, és akkor amíg ez, de át kell már adnunk, mert és akkor már elmasztom, hogy patyom kint marad.
2: Két léc azért
1: nem
2: hiányzik,
1: azt, hogy
2: de jó lesz.
1: Patyomkin falakat rakunk, de hogy te megfeszíted, és még és még ott lóg egy kábel, nem tudom, de adjuk át.
3: A falat előbb, igen.
2: Masnit kötünk
1: tehát
2: rá.
1: Tehát adjuk át, és akkor tehát, hogy szerintem egy ilyen megfontolásra abszolút teljesen jó sok történet. Úgyhogy, Józsi, jó
2: meg
1: van.
2: A hozzáállást, nagyon jó, nekem nagyon tetszik.
1: Nekem is nagyon jó, mert akkor végre tudunk egyébként ilyen programjáros péntekbe betenni egyébként a csörögi közösségi napokat majd októberre, tehát, hogy így...
2: Tudom, akkor viszont valószínű írdatlan tömeg lesz.
1: Lepereg ez a szezon, és akkor tudunk azért foglalkozni Józsiékkal még a szezonon túl is, hogyha lehet ezt itt mondani. Úgyhogy ez tök jó. Jó van, polgármester úr.
3: Még annyit megígéznék, bocs, a rendezvény szervezővel, amikor egyeztettünk, és felvetettem ezt az októbert, azt mondta, hogy végül is nagyon jó, és másnap fölhívott azt, hogy te, ez olyan jó ötlet, hogy figyeljen meg, nehogy átérjünk erre állandóra.
2: Uh-huh. Én már ezt gondolom.
1: Hogy be fog jönni, hogy október lesz.
2: Én abszolút ezt gondolom.
1: Igen, majd meglátjuk, benne van a pakliban.
3: Meglátjuk.
1: Ezt majd ti látjátok. Meg jó. Oké. Okay. Józsi, legjobbakat, köszönjük, hogy itt voltál velünk.
3: Kellemes nyarat.
1: Szia, minden jót. Na, itt kell
2: óriási.
1: Ezt. És összecsatolod az egészet, uh-huh. És megvan a pénz, akkor az most izé, akkor utal.
2: Október 15 lesz az új augusztus 20. Na, tessék.
1: Azt mondod?
2: Hát most náluk biztos, csörögön fix.
1: Igen. Bár, igen.
2: Na mi bár?
1: Nem, csak azt mondom, hogy azért mégis, igen, tehát ugye itt abszolút megértem a döntést, de én most már úgy érzem az elmúlt években, hogy ez annyira, miért nem lettek ezek az augusztus 20-ák már.
2: Kicsit túlmentek, tehát hogy nem erre gondolsz?
1: Nem, tehát ugye én azt, hogy nincsen tűzijáték, vagy hogy érted, tehát hogy már semmilyen településen nem lehet tűzijátékot látni a 20-ák, mert hogy végre egy, én mindig ezen vagyok, egy rohadt ünnepünk van, ami nem szomorú. Ez. Érted?
2: Eddig nem volt az. De már egy ideje azért az, mert ilyen kínszenvedés, mert látom, hogy mindenkinek a fejét veszik, ha valaki tűzijátékot akar.
1: Igen.
2: Fejét veszik, ha nem akar.
1: Mindent. Azt én mondom, az egyetlen olyan ünnepünk van, ahol tényleg, nem azt mondom, hogy a főváros olyan gigabrutálizé elkölcsön 6 milliárdot tűzijátékra, de gyerekek, az állam alapítás ünnepe, az egyetlen olyan ünnepünk van az évben, amikor az így boldog. Mert ezt sokszor mondjuk a Norbival is, 56 jó. Levertek a 15-én márciusban is, tehát hogy mi ünnepeljük meg a nem tudom, Mohács, meg a Muhi, meg nem tudom, egy 100. évforduló, mert ott is megvertek, meg meghalt a királya, a pata, most ezeket ünnepled.
2: De így valóban ne haragudjon senki.
1: Van? Érted, mi van még itt, amit szoktunk most, a Nemzeti Összetartozás napja, tök szomorú ünnep, az is, tehát hogy itt minden novembernél, tehát hogy minden, érted, hogy így mind és nem. Tehát,
2: ki kéne tűzni boldog boldogságnapokat Magyarországon. Valamit ki kell találni.
1: Legalább egy az év, egy van, egy boldogságnap,
2: de nem, de
1: az
2: egy
1: István
2: az
1: a király, és az legyen az, hogy akkor dörrendjen meg. Hát én mondtam azt, hogy én háromnapos fesztivált csinálnák Civitas Fortissimára, hát ne üskedjél már. Tehát az, igen, hogy te meg én most az... itt a magyarul vezetetek egy rádió műsort, az a miénknek köszönhető. Hát itt háromnapos fesztiválnak kéne lennie szerintem. Én ezt csinálnám, érted, és akkor ezért nem tudom én.
2: Nagyon jó.
1: Ezt is. Hát nézd meg a függetlenség napját Amerikában.
2: Ó,
1: mi van?
2: Hát ott az őrület van teljesen. Ott is.
1: Na mindegy, érdekesek ezek azok a napok. De a csörögiek és Józsiék döntését abszolút elfogadom, mert amik összeálltak tényezők, azokból ez lett a legjobb.
2: Én mondjuk ettől függetlenül augusztus 20-án minden egyes esetben az István a király.
1: Okay.
2: Mint reggelről, igen. Korán még én
1: áthallgattam. Betoljuk reggel majd
2: jó,
1: mindalt,
2: jó? Jó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
5: A Gödi Városrendészet megfogott egy kisebb csapatot, amely az áramszolgáltatóra hivatkozva ágaprításra akarta rávenni a helyieket, írja a Hello Göd internetes híroldal. Információik szerint a Dózsa-György út környékén próbálkoztak, de hivatalos, az E.ON-nal kötött szerződést igazoló papírt nem tudtak bemutatni. A rendészet 5 percet adott nekik, hogy elhagyják a várost. Alap ironikusan megjegyzi, úgy tudják, a csalók dinamikus árszabással dolgoznak. Van, akinek 100 000 forintos árat ajánlott, és van, akinél kevesebbel is beérték volna. A leírás alapján egy fehér teherautó és egy ágaprítógép kíséretében házalnak. A Gödi közterület felügyelők azt kérik a lakosságtól, hogy amennyiben térítés ellenében akarná elvégezni ezt a munkát bárki, azt jelentsék a hivatalnak. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön be nekik, és egy forintot se adjon számukra. Lakossági kérés alapján a Barapatak Őrbottyáni és Vágyhartyáni szakaszán kialakult súlyos vízhiány miatt kereste meg Simon Renáta a Pestvár megyei kormányhivatalt. A Tiszapárt országgyűlési képviselője megtudta, Vágyhartyánban egy magántulajdonú oldaltározót azonosítottak, amely a hatósági nyilvántartás szerint nem rendelkezik vízjogi engedéllyel. Míg Őrbottyánban egy másik magántulajdonú tározó működését ellenőrizték, ahol van érvényes vízjogi üzemeltetési engedély. A kezelő további 3 feltételezett tározóról is beszámolt Őrbottyán területén, azonban ezeket a helyszíni vizsgálat során nem sikerült beazonosítani. A hatósági nyilvántartásokban ezekre vonatkozóan sem találtak érvényes vízjogi engedélyt. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az engedély nélküli tározókat helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogják, amíg be nem azonosított létesítményeket pedig felkutatják, és ha kell, az elbontást is elrendelhetik. A kihelyezett paksi kormányülés után Magyar Péter bejelentette, hogy azonnal megkezdik egy dunai fenékküszöb építését a paksi atomerőmű és Duna-Szentmenedek között. A munkálatok során mintegy 150 000 köbméter követ használnak fel a mederben. A posztban azt írja, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és napi 24 órás munkavégzést rendeltek el. A beruházás célja, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, biztosítva az erőmű teljes kapacitású működését. A Duna vízállása az elmúlt időszakban sosem látott szintre esett vissza, ami a hajóforgalmat is akadályozta, és Paks teljesítményének csökkentését tette szükségessé. A kivitelezés koordinálásával Kádárpál tábornokot bízták meg, a tervezést a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával végzik, a szükséges engedélyezési eljárások pedig a munkálatokkal párhuzamosan zajlanak.
0: Időjárás.
5: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, elvétve vékony fátyolfelhők megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, a legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
4: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Fóti úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Emellett drónnal figyelik az autósokat Bátony terenye belterületén. Vezessenek figyelmesen.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Itt is vagyunk újra, és hát nem lesz csörögi közösségi napok, ez kiderült és eldőlt, és erről beszélgettünk az előbb Szócsik Józsival.
1: Mármint lesz,
0: nem
1: csak
0: lesz.
1: Más időpontban.
0: Igen, most nem lesz, köszönöm szépen, igen. Csak más időpontban, úgyhogy, de maga az egész hogy sztori, érted, az így szerintem így jó.
1: Abszolút, nem? Abszolút.
0: Én adom lehet, a Józsinak
1: figyelj,
0: a
1: most,
0: dolgait.
1: Ha egy nagyon vicces akarok lenni, lehet, hogy valami más programot kitalált magának. Jobb lenne a hétvégén, ha ezt meg ezt csinálnánk családilag. És nem, tehát a viccet félretéve, de ő is fél viccesen, ahogy mondta, hogy nem volt kedvük ebben a marha nagy melegben dolgozni, és ami teljesen megérthető.
0: Szerintem ugye ez egy ilyen freudi elszólás volt a Józsi részéről. Nem tudom, hogy hallgatók erről, hogy vélekednek, mert hogy szerintem biztos lehet benne, hogy így meg, szóba kerülhetett az, hogy meg ebben a melegben, ott építem a izét, minden meg fogunk dögleni. Tehát ez az első gondolat, hogyha egy ilyen rendezvény van. És szerintem azért ez messzebbre visz, mert hogyha ekkora szívások lesznek itt a kárnikulákkal a következő években, akkor szerintem este át kell valahogy gondolni, és akár menedzselni a
1: helyi szinten
0: a fesztivál szezont, mert hogy hiába, de nem lesz az embereknek kedve kijönni a 40 fokba, vagy az egészet este 5, nem tudom én, 9-kor fogod elkezdeni, mert délután 4-kor senki nem
1: de
0: fog még
1: nyilván
0: menni.
1: Nem téma, nem lesz így.
0: De lehet, hogy muszáj lesz, tehát hogy valahogy, vagy pedig őszre átrakod. Amikor már nincs annyira dögmeleg. Tehát, hogy én, na, beszélgettünk erről mi sokszor, itt, akár itt rádión belül is, meg itt Norbival is egyébként még múlt itt, szóba jött itt a energiaválsággal kapcsolatban is, hogy itt most ez azért így megmutatta azt, hogy itt oké, ezt itt nagyjából épp, hogy túléltük, mert hogy itt mentek a riogatások, hogy hát ugye le fog állni Paks, aztán most mégsem, nem tudom, mindenki betojt, de akkor most ott vagyunk, hogy kezdjük el akkor ezt az egészet valahogy úgy rendbetenni fejben, és nagyon emlékszem rá egyébként, ezt mindig vissza szoktam hozni, hogy egyedül, ugye kerékpáros kérdésekben mindig a Golyán Szili az, akivel mi szoktunk beszélgetni, akár elütöttek valakit, stb. Meg hogy a Crest, hogy legyen biciklis, és ő volt az emlékszemben, aki talán egyedüli vállalkozóként például reagálta a 40 fokra, mert ő este nyitott ki. Tehát ő fogta reggel korán, aztán nem is tudom, hogy volt, hogy akkor 7-től, nem tudom, 10-ig nyitva volt, bezárt, és valahol 6 óra környék, nem tudom, hogy este nyitotta ki a boltot. Tehát, hogy ő volt az egyetlen ember szerintem annó, aki reagálta arra, hogy itt ez a hőmérsékleti történet, ez így most megváltozott, és nekem valahogy, mint vállalkozóként erre reagálnom kell. Uh-huh. Én csak erre gondolok, hogy lehet, hogy már ebben kell gondolkozni.
1: Biztos, hogy kell változtassunk.
0: Az ilyen kis, vagy helyi közösséges rendezvényes szervezésben, mert egyszer lehet, hogy nem, tehát az embereknek nem lesz kedvük majd kimenni 41 fokban értel augusztus 20-án, bárhova is.
1: Hát kedvesen, meg nyilván még ki se lépett a házból, már leszakadt róla a
0: víz. Hogy én erre gondolok, hogy egy stratégiai...
1: Hogy reformálni az egészet.
0: Tehát rákészülni dolgokra, mert hogy...
1: Igen.
0: Öntözzed
1: biztos.
0: A teret, érted, mert legyen, hogy párakapuk tömkelegét tegyen bele, vagy hogy...
1: A kút vízből. Vagy nem, igen. Értem, és ez teljesen jogos is. Meg biztos vagyok benne, hogy ezzel úgy... Szerintem ez az idei év, ez most egy erős tanító lesz a jövő évre, vagy a jövő nyárra, vagy a jövő parti szezonra. Mert nem tudom, ugye ez Sziget Fesztiválon is szerintem kiderül majd a végén, hogy mennyit buktak, vagy mennyivel többen lettek sokkal rosszabbul, vagy nem tudom mennyi igen. dolga volt, tehát hogy többe a mínusz vagy plusz. És ez biztos, hogy helyi szinten, város szinten, falu szinten mindát kell, felül kell bírálni valahol.
0: Persze, amiknek azért kisbüdzsék, kvázi kisbüdzsékről van szó, amik egyébként nagybüdzsék, tehát egy ilyen történet, ha nincs mögöttem mondjuk pályázati keret, és így mit pályázol, miért? Nem egy egyszerű sztori, úgyhogy ahogy mondtuk az előbb is, abszolút megértem, és én adom azt, amit a Józsiék döntöttek, úgyhogy lesz jó út, az a lényeg, vagy mi? Járda!
1: Az orvosi rendelő,
0: járda,
1: az vezető
0: meg
1: út,
0: a gyógyszert
1: nem lesz poros.
0: Meg lesz csinálva, és akkor jövőre István a király, kész, ennyi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
8: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
9: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
8: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
9: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részlet

0: énekelni, gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
3: E héttől már használhatják a verőcélyek azt a csónak lejárót, amelyet a Duna alacsony vízállásának köszönhetően meghosszabbított az önkormányzat. A polgármesteri hivatal előtt található lejárót a település saját forrásból, valamint lakossági összefogással toldotta meg. Többek között Letkésen és Vámos Mikulán is várják az önkénteseket az idei Nagyipoly takarításra. Mindkét településen holnap szedik a szemetet a határfolyó partján, és ott, ahol megközelíthető, a mederben is. Letkésen a hivatal előtt, Vámos Mikulán a szabadidőközpontnál lesz a gyülekező, reggel 7:30-8 óra körül. A szervezők zsákot, kesztyűt és ivóvizet is biztosítanak a résztvevőknek. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön-bedőljön nekik, és egy forintot se adjon számukra. Senki ne vigye haza azokat a régészeti tárgyakat, amelyek a Duna alacsony vízállása miatt bukkannak fel a Váci Dunaparton. Erről beszélt a Városi Televízió híradójában a Trágor Ignác Múzeum egyik munkatársa. Úvári Péter azt mondta az interjúban, az arra járók, amennyiben találnak egy-egy leletet, ne mozdítsák el, készítsenek róla fotót, jegyezzék meg a megtalálás helyét és szóljanak a múzeum szakembereinek, akik akár a megtalálóval közösen vizsgálják meg a felfedezett tárgyat. Hozzátette, a törvény szerint a régészeti jelentőségű tárgyak az állam tulajdonát képezik. Azok engedély nélküli elvitele vagy értékesítése jogszabályellenes. Lakossági kérés alapján a Barapatak Őrbottyáni és Vágyhartyáni szakaszán kialakult súlyos vízhiány miatt kereste meg Simon Renáta a Pestvár megyei kormányhivatalt. A Tiszapárt országgyűlési képviselője megtudta, Vágyhartyánban egy magántulajdonú oldaltározót azonosítottak, amely a hatósági nyilvántartás szerint nem rendelkezik vízjogi engedéllyel. Míg Őrbottyánban egy másik magántulajdonú tározó működését ellenőrizték, ahol van érvényes vízjogi üzemeltetési engedély. A kezelő további három feltételezett tározóról is beszámolt Őrbottyán területén, azonban ezeket a helyszíni vizsgálat során nem sikerült beazonosítani. A hatósági nyilvántartásokban ezekre vonatkozóan sem találtak érvényes vízjogi engedélyt. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az engedély nélküli tározókat helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogják, a még be nem azonosított létesítményeket pedig felkutatják, és ha kell, az elbontást is elrendelhetik. A Tisza támogatottsága 50% alá csúszott vissza a teljes népességben, és 60% alá a választani tudók bázisán, de a biztos szavazó pártválasztók körében továbbra is több mint 60%-on áll. Derül ki az Európion augusztusi közvéleménykutatásából, amit a 24.hu ismertetett. A felmérésből az is látszik, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. A teljes népességben a júliusi 8-ról 10%-ra, a pártválasztók között 10-ről 12-re, míg a biztos szavazó pártválasztók között szintén 8-ról 10%-ra nőtt a Mi Hazánk népszerűsége, ami a korábbi hónapok emelkedő trendjébe illeszkedik. Oroszország tükörszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni, jelentette ki az orosz elnök, amikor megtekintette az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. Vladimir Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését, és kifogásolta, hogy eljutottak az orosz tulajdon elárverezéséig is. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte.
2: Időjárás.
3: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, elvétve vékony fátyolfelhők megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, a legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Fóti úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Emellett drónnal figyelik az autósokat Bátony terenye belterületén. Vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most!

0: Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megapon.
0: Nagyot szól.
2: Szevasztok, kedvesek, itt vagyunk.
3: Jó reggel.
2: Egy szusztanás követően a témánk az most Balassa gyarmati, mert hogy számít a város önkormányzata rátok Balassa gyarmatiakra abban, hogy egy lakossági kérdőjévet töltsetek ki Balassa gyarmat turizmusáról. Nagyjából egy 5-8 perces történet, amit én szintén már kitöltöttem, ezért nagyjából derengenek a, dolgok, úgyhogy ma... Nem.
3: Képzeld el, hogy még nem. Én őszinte leszek, hogy én tegnapi nap futottam vele össze, most nem volt annyi időm ilyen közösségi médiázni, de tegnapi napon futottam össze azzal, hogy ez van. Ígérem, okay. Ki fogom tölteni.
2: Igen, hát nem mondom, hogy tökéletes lett, mert hogy ilyen technikai...
3: észrevételeid lesznek?
2: Vannak, igen, mert ugye szerintem a 9. kérdés volt az, amikor ugye egy 1-től 5-ig kellett értékelni, és akkor a 6-odiknál az oszlop 2-t is be lehetett tenni válaszként. Tehát, hogy igen,
3: és
2: illetve...
3: És azzal vajon mit válaszolsz?
2: Nem tudom, illetve ami volt még, hogy talán a második ebben a kérdőívben az az volt, hogy a város történelmi öröksége, például Civitas Fortissima vármegyeháza. És ez a kérdés.
3: Ja,
2: vagy a, tehát, hogy...
3: itt értékelned kell.
2: De mit? Tehát, hogy a város történelmi öröksége. Például Civitas Fortissima...
3: Hát értékeld a város történelmi örökségét.
2: Tehát nincs vége mondatnak. A Balassagyarmat egyik meghatározó értéke a palosz kulturális örökség. 1-től 5-ig. A város történelmi öröksége...
3: Most... Értékeld a Civitas Fortissima... teret, soha nem a vármegyeházát.
2: Ez csak az én saját, hogy mondjam, véleményem, meg ízlésem.
3: Valóban lehetne értelmezhetőbb.
2: Hogy én ezt soha nem szerettem ezeket, hogy 1-től 5-ig értékeljük az állítást. Tehát, hogy Balassagyarmat egyik meghatározó értéke a palóc kulturális örökség. Most az igen vagy nem? Tehát, hogy most 1-től 5-ig értékelt. 1-es egyáltalán nem értek egyet, 5-ös teljes mértékben. És a köztes lévő az mit?
3: Hát mondjuk, hogy igen, hogy a város történelmi örökségével egyet értek-e vagy sem.
2: És akkor 1-től 5-ig.
3: Ez milyen? Igen. Van igazad,
2: tehát,
3: teljesen.
2: Hogy én egy picit ezt variáltam volna, viszont egyébként rendben van az egész, és jók a kérdések, ugye ezen túlmenő, meg nyilván ki lehet sakkozni azt, hogyha egy picit valakinek elmertő. Viszont fontos ez, mert hogy készül egy turisztikai koncepció, amely elvileg őszkörnyékén ki fog pattanni volt, és ebben nagyon-nagyon várják a lakosoknak a véleményét, hogy gyakorlatilag a város merre fele menjen el, hogyha a turizmusról beszélünk. Szerintem ez egy baromira nehéz kérdés.
3: Tehát valami pályázati pénzek lesznek esetleg,
2: nem,
3: ami majd felszabadítok?
2: Eleve azt, hogy tehát a Balassagyarmat nagyjából lője be azt, hogy én, hogyha arról van szó, hogy Balassagyarmati turizmus, merre vagyok? Tehát határozna meg a város ezt, hogy mi az, hogy Balassagyarmati turizmus? Mi az, hogy Balassagyarmati turizmus, Nóri?
3: Hát itt ez most elég halovány, legyen az bármi is a Balassagyarmati turizmus.
2: De mire gondolhatsz ebben? Te Dunakeszin most hallgatnak minket, és egy család fogja magát, és mit csináltok holnap?
3: Van-e olyan vonzó erő?
2: Eljövök Balassagyarmatra, és eltöltök itt egy napot.
3: Hogy van-e olyan vonzó erő Balassagyarmaton, amivel megfoghatsz bármilyen cél, turizmus, vagy turista közönséget, közösséget, életkort, bármit? Én ezt gondolnám. Igen. Tehát, hogy van-e akár a múzeum miatt, akár a most a Nyíriest is beleveszem, vagy nem tudom én, nem ez lenne, hogy mi az, amivel tudjuk.
2: Ugye? Tehát, hogy nem egyszerű a történet.
3: Nem, tényleg nem.
2: És ugye egyébként láttam a kommenteket is, ott is szintén egyébként így megoszlik az, hogy ki mit gondol erről az egészről, mert hogy itt a régi motorversenyektől kezdve a muzsikus táboron keresztül a fiataloknak való diszkón, meg a szabadtéri színpad kihasználásán, hogy akkor bulik legalább havonta egyszer-kétszer megfizethető belépővel, tehát hogy ez is, hogy mi az, hogy megfizethető belépő, amikor nem tudom én hány millió forint volt,
3: én mondjuk
2: csak mondjuk
3: a megfizethető, megfizethető belépőt én ezt el is engedném.
2: Meg mit ad mondjuk a gyarmati turizmushoz az, hogyha havonta egy-két koncert van, ad-e hozzá valamit, mert hogy nekünk mondjuk kell egy huligánzt megrendeznünk, hogyha mondjuk azt megcsinálja a szűgy. Érted? És akkor kimegyek, és akkor miben lesz több Balassagyarmat, hogyha évente nem tudom én ilyen koncerteket így bevállal.
3: Értem, de ha ilyen, figyeljedem, viszont ha ilyen elven megyünk, akkor meg minek nekünk egy wellness szálló, mert van környezetünkben is. Tehát, hogy én ezzel nem értek egyet, hogy kell nekünk egy hooligans koncertet, vagy valami népszerű koncertet, vagy nem feltétlen népszerű.
2: Itt, szerintem
3: kérdés... lenne rá szükség.
2: Figyelj, menjél ki szűgybe. Tehát, hogy mivel lesz több Balassagyarmat, hogyha elkölt, nem tudom én, 5 millió forintot a mi pénzünkből egy hooligans koncert.
3: De akkor mondd meg, hogy mire, tehát ebbe viszont nem lehet konszenzusra jutni.
2: Hát
3: tehát ezzel a hozzáállással nem tudunk. Tehát
2: azért nehéz ez, hogy merre, meg azért is néztem a kommenteket is, érted, hogy arról beszélünk, hogy az turizmus, hogyha most itt minden hónapban van két koncert a Palócligetben?
3: Uh-huh. Ja, hogy már ebből ez lenne a kérdés, hogy az számít-e a turizmus?
2: Tehát le fog jönni a Dunakeszi család azért Balassagyarmatra, mert hooligans koncert van? A nagy szart.
3: Igen, de én erre meg azt mondom, hogy jó, de az meg már nem turizmus, arra viszont jó lenne, hogy mondjuk Balassagyarmat népe, vagy akár a Szügyi is bejöjjön Balassagyarmatra egy ilyen vagy egy olyan koncertért. Arra viszont az jó lehet, ha az turizmusnak számít, fogalmam nincs egyébként.
2: Az megint egy másik kérdés, igen, viszont ugye az is, és akkor ezt megfordítom, minek költse el Balassagyarmat ezt a pénzt a Balassagyarmatiakra, lehet, hogy a fele nem is szereti a hooligans-t, hogyha aki szereti a hooligans-t, fél gyarmat kint volt Szügybe, megnézte Szügybe.
3: Hát értem, de azért, mert mondjuk az infrastruktúra, vagy a kiszolgáló személyzet keres rajta, vagy nem tudom én esetleg a jegybevételekből nem tudom fogalmam
2: biztos,
3: nincs.
2: Biztos, hogy nem pluszos a rendezvény, tehát hogyha ugye Well Hello-t is nézel, nem tudom én, hol 10 millió forintokkal kellett beszállni a városnak. Milliós történetekről van szó. Tehát azért mondom, hogy egy motorverseny, tehát nagyon nehéz ezt szerintem belőni. Ezért is gondolom, hogy próbál puhatolozni a város is, szerintem, hogy akkor ki mit gondol erről?
3: Igen, csak szerintem sok lesz a csücskös vélemény. Nem tudom, hogy abból lehet-e építő.
2: Lehet.
3: Tehát én akkor ezúton kérjünk már arra az embereket, aki ezt kitölti, akkor ne dübölt töltse. Tehát próbáljunk meg legalább egy kicsit építőek lenni.
2: Oké, de megint beletrolkodok, hogy
3: na, trolkodj.
2: Oké, erősítsük a Nyírjást. És megint ez a kérdésem, mondjuk, hogy Dunakesziről csak azért eljönnek a hétvégére ide Nyíresben, mert?
3: Én szerintem simán. Na, én a Nyíresre azt mondom.
2: És miért?
3: Azért, mert hogyha lenne egy, mint ahogy körbejárható a tó, meg nem tudom, de ha lenne egy, most már van azért egy vendéglátó egység, de mondjuk lenne többször elérhető, vagy tényleg mondjuk napközben, vagy hétközben nem az van, hogy egyik nap, másik nap zárva, tehát minél többet lenne nyitva fixen, oda lehetne kiülni, kávézni, enni, mit tudom én, egy gintót meginni, vagy bármit. Tehát, hogyha úgy elérhetőbb struktúra lenne, szerintem simán lejönnének, mert amúgy gyönyörű, akár még valami szállás dolgot is kialakítani. Én saját véleményem szerint én lejönnék Dunakesziről Nyíresbe, hogyha lenne ilyen verzió.
2: És megkérdez, hogy akkor miért most nekünk itt a környéken nincsen tó?
3: De miért a Bánkra, miért mennek annyian?
2: Ott egy nagyon komoly kialakított infrastruktúra van.
3: De ezt mondom, hogy igen. Itt is a Nyíriesben, hogyha lenne egy olyan jellegű, már pedig a hely adottságai megengedik.
2: Igen, de nem lesz, mert hogy van egy pici Szabadstrandod, értem, ami mondjuk a gyarmatiak elférnek benne, és annál több nem lesz, mert hogy ugye gyakorlatilag...
3: De azért annyira nincs teltház, ez még azért elbírna.
2: Oké, de azért szerintem azért ne vasoltsuk össze azért Bánkot Nyíréssel, tehát soha nem lesz Nyírésből, vagy bár, igen, te érted, Nyírésből
3: értem.
2: Soha nem. Tehát ennél több infrastruktúrát szerintem eleve nem fog elbírni a természet, tehát hogy ahogy megy a szar bele az egész izébe, és hogy ott érted már az egy lakóövezet, szerintem ennél többet nem fognak bevállalni építésben, mert nem fogja elbírni gyakorlatilag. Ugye most is jetskiztetni kell a tavakat, mert berohadnak, meg minden.
3: Van, de ez most egy kicsit csücskösebb a helyzet.
2: Hát, hogy azért mondom, hogy ez is egy érdekes dolog szerintem. Na mindegy, beszélgetünk erről mindjárt a polgármesterrel. A lényeg, hogy töltsétek ki ezt a fajta kérdévet, mert fontos, hogy tudják azt, hogy merre hány méter.

0: Itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, és már az előző percekből is azért szerintem kitűnt, hogy nem egy egyszerű téma az, amiről mi elkezdtünk
1: beszélgetni. Nagyon nem egyszerű.
0: És aminek a kommentjét is egyébként mi láttuk a közösségi oldalakon, ugye itt a téma az, hogy várja a Balassagyarmati Város Önkormányzata a segítségeteket, kedves balassagyarmatiak, hogy minél többen töltsétek ki érthetően, és tényleg átgondolva 5-8 perc alatt azt a két évet, amely Balassagyarmat turizmusáról szól, mert hogy...
1: Social media felületen fix, hogy ott van, majd megkérdezzük, hol érhető kell, még el.
0: Igen, social médiában ott van, meg a polgármester is megosztotta, hogyha rá kell kattintani, ez a tipikus ilyen Google forma kérdőív. Tehát a lényeg, hogy készül egy ilyen turisztikai fejlesztési koncepció, és ebben a segítségetekre van szükség. Jó, hogy azt gondoljátok át, hogy mi merre, és hogy milyen lehetőségei vannak a városnak, mit gondoltok erősségnek, mit gondoltok gyengeségnek, ki mit fejlesztene, és nagyon nem egy egyszerű történetről van szó, mert nem vagyunk egy...
1: Mi sem értünk feltétlen egyet mindegyikben.
0: Nem, meg ugye másik az, hogy szerintem egy speciális helyzetben van a város, erről talán többször is beszélgettünk az elmúlt években, mert hogy van mondjuk egy hollókőd, van mondjuk itt mellettünk egy Börzsönyöd, hát a kismarosiaknak, hát ott nem egy nagy trúvája ott turizmust csinálni, érted, mert ott van egy Börzsöny, meg egy Duna, meg ott van kisvonatos, érted, gyakorlatilag ott van egy ilyen hátország, viszont azért speciálisabb helyzetben van Balassagyarmat, mert hogy itt ugye ott, tehát ide le, így érted,
1: de
0: célzottan.
1: De továbbra is tímnyíries vagyok.
0: Célzottan, tehát hogy lehet, hogy aki rekreációt akar a Vácon, az elmegy a Börzsönybe, érted, mert akkor van ott Dunai Szabadstrandtól kezdve minden, amit akarsz, és nem fognak eljönni egy ilyen kis műtyűrizébe ide Balassagyarmat mellé. Tehát nagyon érdekesek ezek a dolgok, és ugye hozzászólások is, mert hogy itt tényleg, ahogy mondtuk az előbb, a motorversenyzéstől kezdve a muzsikus táboron át, az, hogy akkor mondjuk legyen a régi sörfesztivál, meg hú, nem egyszerű ez a történet, szerintem legalábbis, úgyhogy picit beszélgetünk erről Csak Gábor polgármesterre, mert itt van a vonalban, és hogy akkor merre fele tendel ez az egész, milyen olyan sorokpontok vannak akár, amik mentén már el lehet indulni, és lehet erről beszélni. Jó reggelt, Gábor, hello.
1: Jó reggelt.
2: Jó reggelt, jó reggelt.
0: Na, nem hát, annyira egyszerű ez, ugye?
2: Mit mondjak, nem hallottam, hogy miről beszéltetek, mert ugye csak most kapcsoltatok be,
0: ja,
2: de
0: ja.
2: Nyilván ez csak a következő lépcsőfoka a turisztikai koncepció elkészítésének, mert ugye a szálláshelyek, az attrakciók tulajdonosaival már készítettünk ilyen felmérést, ők elküldték a javaslataikat, egy körben már a bizottság is tárgyalta, tehát egy folyamat részeként van ez, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy egyébként a laikus balassagyarmati lakók, ők mit gondolnak, hogy gondolják ezt. Nyilván a legnagyobb problémája Balassagyarmatnak, amiről ti is beszéltetek, az egyrészt ugye a több napos szórakozást nyújtó turisztikai attrakcióknak a hiánya, másrészt pedig hát óhatatlanul a magyar turizmus fejlesztés az nem biztos, hogy a legjobb úton volt az elmúlt években, hiszen Magyarországon az úgynevezett turisztikai destinációkat fejlesztették. Ez Nógrád megyében egyedül a Börzsöny, Bánkot, illetve Hollókötérséget érinti, tehát nem volt olyan turisztikai fejlesztési lehetőség, hogy mondjuk szálláshelyeket lehetett volna, infrastruktúrát lehetett volna jelentős mértékben fejleszteni. Ugye Balassagyarmaton 13 szálláshely van, ezeknek a döntő része magát szálláshely, tehát ilyen 4-6-8 fős szálláshelyek.
1: 13?
2: Igen. Tehát a szálláshelyek száma az erősen korlátozott, tehát amikor mondjuk százas nagyságrendű elszállásolást kell végezni, akkor Balassagyarmat erre per pillanat nem képes. Tehát a legnagyobb problémája per pillanat a városnak az, hogy hiányzik a szállásai infrastruktúra, mert azért ilyen csillagtúra szerűen annyi attrakció 50 km-es körzetben van, hogy simán rá lehetne ugrani egy egynapos turizmusra, de hát zárójelbe jegyezzük meg, hogy Esztergom az elmúlt évtizedben azon dolgozott, hogy az egynapos turizmusából csináljon egy 2-3 napos turizmust Esztergom, tehát ahol azért
0: van egy-két látnivaló.
1: Hát meg ott a nagy fürdő, a csúszda parkkal, tehát azt szerintem sokat visz.
2: Tehát csodát, én úgy gondolom, hogy csodát ettől nem kell várni, sokan azt gondolják, hogy ez lesz majd a megmentő ágazat, nem. Tehát csodát nem kell várni, és azt kell mondanom, hogy ugye 2021-ben vezették be az elektronikus nyilvántartási rendszert a szálláshelyeknél. Azóta vannak pontos számaink nekünk is, de leginkább azóta, amióta 23 óta van idegenforgalmi adó Balassagyarmaton, és mindannyiunkat megdöbbentett, hogy ez több mint 7000 átlagosan 6-8000 közötti éves vendégészakát jelent, akik fizetnek, tehát ugye ebben nincsenek benne a munkahely jellegű szállás igénybevevők, meg nincsenek benne a 18 év alattiak. Tehát azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem rossz, tehát a kisvároshoz képest egyáltalán nem rossz a szálláshelyt igénybevevők száma, de hát rá kéne ugrani arra, hogy ez a napi 10-19 fős átlag, ez mondjuk megduplázódjon. Ez nyilván a szálláshelyek rentabilitását is segíti, meg hát mondjuk dupla adóbevételt jelent. Egyébként 2 millió forintos adóbevétele van a városnak az idegenforgalomból. Tehát én nem várok csodát ettől. A Covid alatt már el akartuk ezt a munkát kezdeni, csak hát nyilván azok a válságos évek nem adtak erre lehetőséget, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek a végén mondjuk jövő évre ki tud alakulni egy olyan térségi egységes marketing rendszer, amely talán összefoglalja, ügyesen összefoglalja, és jó kiajánlásokat tud tenni országosan az itt lévő és a környékünk lévő lehetőségekre. És azért azt is tegyük hozzá, hogy az elmúlt 10 évben azért olyan turisztikai fejlesztések voltak a környékünkön is, meg Balassagyarmaton is, ami azért már elég széles palettát tud nyújtani.
0: Abszolút. Oké, polgármester úr.
2: A kulturális és számára.
0: Oké, lakosodnak akkor ezt üzenjük innen is, hogy ezt mindenképpen akkor tegyék meg, és akkor beszélünk majd az eredmények, hogy miképpen töltötték ki a miénk ezt a kérdőjévet. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Így van, a testület szeptemberben fogja tárgyalni, úgyhogy ősszel megnyilván a szakmai anyagoknak kell ez alapján elkészülni.
0: Szuper, köszönjük, hogy itt voltál. Minden jót neked,
1: szia!
0: Na, tehát így vagyunk, kedves hallgatók, és akkor tessék, jó, majd ezt kitölteni, és igen, látod azért ezek a vendéghelyek, szálláshelyek, már hol vagy te most?
1: Megvagyok, itt hiába beszéltem. Na. Szóval, ez nekem egyébként nagyon arcul ütött, 13 szállás van Balassagyarmaton regisztrált.
0: Gondolom, ilyen kis vendégházat.
1: De az mennyire rohadt kevés. Szinte semmi. Igen. Ez én ettől sokkot kaptam.
0: Oké, de megint itt az a kérdés, érted, hogyha mondjuk egy vállalkozóként te, akkor érted, belefetsződsz egy ilyenbe, adózol, bevallod, tötörö, amit keresi is rajta, és akkor a kérdésem az, hogy akkor minek?
1: De én meg erre akkor is azt mondom, hogy azért, mert hogy kezdjünk el valahol, mert ilyen elven, hogy de minek, akkor minek kelljünk föl? Nem. Szóval én, jó, most beállok egy ilyen, ha már ilyen népszerű dolgokról van szó, hogy legyen egy ipolyszálló, vagy valami, ami nyilván az egy csiliárd lenne, meg egy nagy befektetőnek,
0: az
1: vagy
0: soha,
1: valakinek.
0: Az soha nem lesz, fog tudom, elkészülni, de azt ugye, szerintem mindenki tudja, hogy csak nincsen kimondva, hogy az soha.
1: Igen.
0: Tehát a Zsemberi a jöki tulajdonosa neki, tehát hogy mikor talán beszélgettünk vele, nem most volt nagyon régen már, akkor is iszonyatos pénzek, azok, amiket olyan milliárdok, hogy így véged van.
1: Így
0: tehát,
1: értem.
0: Tehát várjuk azt, hogy várja azt, hogy így lepusztul, és le lesz így bontva. Biztos lesz benne.
1: Akkor valahol egy szálló, akár mit tudom én, 10 szobás, 15 szobás, egy kis wellness-szel, egy kis szaunával, ami már vendégcsalogató lehet, vagy átutazóban. Én rengeteg olyan emberrel találkoztam, most akár egy olyan triatlont, ahogy szerveztük motorosok az ország valamilyen feléről, és ők is, meg szlovákokkal is, hogy Balassagyarmat nekik egy átutazó város, tehát a világ végéről is egy csomóan tudják, hogy Balassagyarmat, igen, hogy ott szoktunk átmenni Szlovákiába, és ott mindig megállunk, és a cukrászda, vagy ez, vagy az. Tehát, hogy szerintem átmenő forgalomnak is lenne igénye.
0: Hát erről beszélt ugye Gábor, hogy akkor az egynapos, tehát ugye, hogy az egy, nálunk az egynapos kéne elkezdeni.
1: Kezdjük el ezzel. Igen. Így, na, hát most mondhatnánk
0: nagyon. De épp ez az, hogy akkor lehet, hogy, na mindegy. Beszélünk még erről mindjárt. Jó. Jó, az a lényeg, hogy töltsétek ki, amit ki kell.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
5: E héttől már használhatják a verőcélyek azt a csónak lejárót, amelyet a Duna alacsony vízállásának köszönhetően meghosszabbított az önkormányzat. A polgármesteri hivatal előtt található lejárót a település saját forrásból, valamint lakossági összefogással toldotta meg. Többek között Letkésen és Vámos Mikulán is várják az önkénteseket az idei nagyipoly takarításra. Mindkét településen holnap szedik a szemetet a határfolyó partján, és ott, ahol megközelíthető, a mederben is. Letkésen a hivatal előtt, Vámos Mikulán a szabadidőközpontnál lesz a gyülekező, reggel 7:30-8 óra körül. A szervezők zsákot, kesztyűt és ivóvizet is biztosítanak a résztvevőknek. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön nekik, és egy forintot se adjon számukra. Senki ne vigye haza azokat a régészeti tárgyakat, amelyek a Duna alacsony vízállása miatt bukkannak fel a Váci Dunaparton. Erről beszélt a Városi Televízió híradójában a Trágor Ignác Múzeum egyik munkatársa. Úvári Péter azt mondta az interjúban, az arra járók, amennyiben találnak egy-egy leletet, ne mozdítsák el, készítsenek róla fotót, jegyezzék meg a megtalálás helyét és szóljanak a múzeum szakembereinek, akik akár a megtalálóval közösen vizsgálják meg a felfedezett tárgyat. Hozzátette, a törvény szerint a régészeti jelentőségű tárgyak az állam tulajdonát képezik. Azok engedély nélküli elvitele vagy értékesítése jogszabályellenes. Lakossági kérés alapján a Barapatak Őrbottyáni és Vágyhartyáni szakaszán kialakult súlyos vízhiány miatt kereste meg Simon Renáta a Pestvár megyei kormányhivatalt. A Tiszapárt országgyűlési képviselője megtudta, Vágyhartyánban egy magántulajdonú oldaltározót azonosítottak, amely a hatósági nyilvántartás szerint nem rendelkezik vízjogi engedéllyel. Míg Őrbottyánban egy másik magántulajdonú tározó működését ellenőrizték, ahol van érvényes vízjogi üzemeltetési engedély. A kezelő további három feltételezett tározóról is beszámolt Őrbottyán területén, azonban ezeket a helyszíni vizsgálat során nem sikerült beazonosítani. A hatósági nyilvántartásokban ezekre vonatkozóan sem találtak érvényes vízjogi engedélyt. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az engedély nélküli tározókat helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogják, amíg be nem azonosított létesítményeket pedig felkutatják, és ha kell, az elbontást is elrendelhetik. A Tisza támogatottsága 50% alá csúszott vissza a teljes népességben, és 60% alá a választani tudók bázisán, de a biztos szavazó pártválasztók körében továbbra is több mint 60%-on áll. Derül ki az Európion augusztusi közvéleménykutatásából, amit a 24.hu ismertetett. A felmérésből az is látszik, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. A teljes népességben a júliusi 8-ról 10%-ra, a pártválasztók között 10-ről 12-re, míg a biztos szavazó pártválasztók között szintén 8-ról 10%-ra nőtt a Mi Hazánk népszerűsége, ami a korábbi hónapok emelkedő trendjébe illeszkedik. Oroszország tükörszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni. Jelentette ki az orosz elnök, amikor megtekintette az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. Vladimir Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését, és kifogásolta, hogy eljutottak az orosz tulajdon elárverezéséig is. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
5: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, elvétve vékony fátyolfelők megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, a legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
4: Közlekedés.
3: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Fóti úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Emellett drónnal figyelik az autósokat Bátony-Terenye belterületén. Vezessenek figyelmesen!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü.
4: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Töltsétek ki, kedves Balassagyar Matiak, azt a kérdőjévet, amely a város turizmusáról szól. Ez megtalálható többek között Balassagyar Matiak város önkormányzatának közösségi oldalán is. Csak Gábor polgármesterre beszélgetünk, ő is megosztotta. Nagyjából 5-8 perc, és ezt tényleg tessék kitölteni, hogy nagyjából lássák azt a szakemberek itt, hogy mi van
1: mellett. Talán ősszel ülnek össze, ugye? Ezt mondta, hogy majd a testület is akkor
0: igen. konkrétabb lesz. Na, úgyhogy igen, nem egyszerű ez a kérdés.
1: Nagyon mindig. Nem, mert igen, tehát egy biztos, hogy befektetés szükséges, tehát nem lesz bármit is indítanak, nem lesz olyan, hogy jövő évre már plusszal zárja, vagy legyen, de valószínű, hogy nem lesz.
0: Igen.
1: Tehát, hogy én azt gondolom, hogy csak el kell kezdjük valahogy legalább egy napot itt altatni embereket, tehát legyen valami.
0: Az meg a másik szerintem, hogy ha én akkor vendégház tulajdonos vagyok, akkor én elkezdem a rilzeket tolni, mint az állat. Mégpedig a Pannonia Múzeumról elkezdem tolni a Bicikli Múzeumról, az Iporról, stb. Tehát, hogy gyakorlatilag én is fölvehetem azt a szerepet, hogy reklámozom nem magamat, hanem azokat a helyeket, ahova neked érdemes eljönnöd mondjuk, és akkor másnapra még itt aludni, mert hogy tehát hogy
1: de pont talán, ahogy mondod, nyilván te ennek a szakia vagy, tök jó, így van, mert hogy talán így is szokott lenni, most ha én így szálláskeresőként végig pörgetem, igen, az fog meg, ami ott be is mutat, vagy bemutatja, hogy ott a helyi különlegességek, vagy néznivalók, vagy bármi.
0: A másik meg, amit ez tényleg mondott a Gábor, hogy gyakorlatilag ezért te voltak tolva a pályázati hangsúlyok is, hogy akkor minden ömlő tolókőre, meg nem tudom, Börzsönyben, meg ide-oda, oké, rendben van, viszont akkor meg fel lehetne venni, tehát mi legyen az arculata, tehát hogy akkor azt kezdjük el nyomni, hogy akkor gyere, mert itt vannak a kerékpárok, gyere, mert itt vannak a Pannonia motorok, gyere, mert itt van a Bölcsőtől a síri kiállítás, gyere, mert itt van egy Jánosi képtár, meg gyere, mert itt van a nem tudom, mit hagytam ki, mondjuk múzeumokat. Ezzel lehet, hogy meg tudsz egy ilyen múzeumos, nem tudom én...
1: Sőt, messzebbre megyek, mert akkor ugye itt van az Ipolyunk, akár ez a kenusztatás, tehát vagy egy ilyen túra kenú is.
0: De akkor merre megyünk, érted? Tehát, hogy akkor mit tolunk, vagy hogy
1: mindig más a célközönség.
0: Milyen koncepciót akarsz? Te szerintem ez nagyon nehéz.
1: Kultúrára mégy rá, vagy valami, sportra, szabadidőre.
0: Én valami olyat csinálnék szerintem, hogy de még azon is gondolkoztunk, amikor itt pár évvel ezelőtt tudja azt, hogy akkor itt agglomeráció, meg akkor ott ne menjenek el az emberek, meg hogy legyenek új lakók is, akkor ugye valami olyasmi honlapot csinálni, hogy csak egy óra budapest.hu. Tehát valami ilyet, hogy tudod, nem az, hogy Balassagyarmat, meg a Nyugat-Nógrád, meg Tibit, hanem megfogja, hogy akkor csak egy óra Budapest, és akkor gyere, kéz, tehát valami ilyen vonalon megfogni, hogy valami indulj innen, szlogán vagy valami, mert akkor itt el tudsz menni a felvidéki várakhoz is, el tudsz menni akkor egyet ipolyozni, kajakozni, nem tudom én lemenni ide-oda, oda meg visszajönni. Van itt neked mondjuk egy régei váron, meg mondjuk nem tudom én, akár itt nyíri, és minden. Tehát, hogy az legyen a koncepció, hogy indulj...
1: Nyilván csillagtúrában innen, vagy innen
0: indulhat. És akkor nem tudok kezdve egy dögőjét, és akkor
1: de ahhoz kell, hogy hol szálljak.
0: Igen,
1: meg,
0: de akkor is indulj innen, mert hogy, és akkor arra még szerintem rá lehet tenni azt, hogy oké, kerékpáros turizmus ilyenek, de hogy mivel olyan nagy vonzereje nincsen a városnak, mint mondjuk nem tudom én egy felvidéki vár, amit van x kilométerre, vagy nem tudom innentől kezdve Hollókő, vagy a Börzsöny, vagy bármi, érted? Én egy kiindulási arculat, hogy akkor indulj innen, menjen azt akkor Hollókő, de jöjjön ide, és itt közd el a meddig éjszakát, és akkor ebből jön be az IFA, meg a tötöröm, amiből tud a város mondjuk nem tudom én fejleszteni.
1: Igen. De figyelj, de én meg erre azt mondom, hogy szerintem nagyon gyenge a úristen, hirtelen akartam mondani, tehát hogy nem reklámozzuk magunkat, vagy semmilyen platformon.
0: Igen, mert ugye ez most nincsen még kidolgozva. Tehát most ugye elkezdi egyébként.
1: Igen, de amúgy is. Amúgy
0: az, hogy vendégházakat meg nem tudok így, tehát hogy nem követem
1: nem
0: a vendégházakat.
1: Nem vendégház, hanem most oké, Hollókő, és nem degradálom, de most ott van a vár, meg ott van az Ófalu. Ez az, annyira nagyszerű?
0: Igen, tehát valaki érti benne. Figyelj, még ennyi sincs. Tehát, hogy
1: de ezt is el lehetne adni.
0: Micsodát?
1: El lehet adni a, mit tudom, sétálj végig a főtéren, és a Palóc Múzeum, mit tudom én, 500 méterre, akkor ott ehetsz egy fagyit, vagy beülhetsz valamelyik étterembe, vagy...
0: Máshol is van étterem.
1: De akkor, én értem, de nem feltétlen csak olyan kell, ami itt van egy, vagy itt egy étterem van, hanem egy olyan komplexet ajánlani, amitől ő mondjuk hajlandó, és igen, hajlandó 2-3 éjszakát itt aludni, és esetleg hajlandó lesz a Drégeivárához.
0: Én ebben látom inkább. És akkor erre teszed rá azt, hogy, hogy nem tudom én, a városnak a látványosságaimban azért...
1: És továbbra a nyírjes.
0: Én a nyírjes. Azért én imádom a szakás Lacékat is, de nyilván Laci is tudja azt, meg tapasztalja azt, hogy nem,
1: csak a Pannonia Múzeum
0: nem fog megdobbanni, érted? Meg a Bölcsőtől a síri kiállítás, és ne bántsanak, nem akarom őket szintén mántani, tehát az sem, tehát 2026-ban egy gyereket nem fog érdekelni ez ezek a bábuk, amik ott vannak már 50 éve, érted? Tehát, hogy aki szereti a kerékpárt, jön le a horizonton, megáll Miklóséknál, ott is van egy óriási ízi, rendben van, de értitek, hogy mire gondolok, még ha elmegy Holló, a Hollókőre meg elmész, akkor beöltöztetnek, meg ott virtuális izé van, meg beraknak a tömböz bástyába, meg élmény van, meg kaland van, meg tálfezetés van, meg beöltözött izé van, meg lovagi torna, meg minden. És akkor még közben ott ki tudsz próbálni ezt meg. Tehát én valami ilyesmiből gondolkodnék inkább, mint hogy gyere Gyarmatra. Érted? Tehát, hogy...
1: Igen, lehet, hogy ebben igazad van.
0: Nézd meg Esztergomot, ahogy elmondta Csagabi is, hogy ott meg ugye most azon próbálnak, hogy akkor ne egy napra jönnek, hanem kettő, Esztergom. Igen,
1: tehát az egy az már megvan, de nyilván nekik ezzel a fürdőkomplexummal egyértelmű,
0: hát meg az a bazilikával, meg nem tudom, mivel érted, igen. Meg átmész, tehát nem tudják azt elérni, hogy mondjuk töltsetek itt 2 napot, és sok egyik napra mondjuk elmenjek Párkányba strandolni. Ha, nehéz ez, szerintem gyerekek.
1: Nehéz, de el kell kezdeni, igen. Akkor is azt mondom
0: és
1: valahol.
0: Segítsétek az önkormányzatot a koncepcióban, úgyhogy írjátok meg, költsétek ki, nagyon fontos
1: építő ötleteket.
0: A kérdőívet.

0: tartalmazott.
1: A színház élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
4: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
7: Megéri hozzánk jönni.
8: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
9: Tessék, CH Klíma.
10: CH Klíma.
9: Igen, CH Klíma.
10: CH Klíma.
11: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
12: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
13: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
12: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
13: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
12: bársonyvendéglő.hu

0: Fogott egy kisebb csapatot, amely az áramszolgáltatóra hivatkozva ágaprításra akarta rávenni a helyieket, írja a Hello Good internetes híroldal. Információik szerint a Dózsa-György út környékén próbálkoztak, de hivatalos, az E.ON-nal kötött szerződést igazoló papírt nem tudtak bemutatni. A rendészet 5 percet adott nekik, hogy elhagyják a várost. Alap ironikusan megjegyzi, úgy tudják, a csalók dinamikus árszabással dolgoznak. Van, akinek 100 000 forintos árat ajánlottak, és van, akinél kevesebb is beérték volna. A leírás alapján egy fehér teherautó és egy ágaprítógép kíséretében házalnak. A Gödi közterület felügyelők azt kérik a lakosságtól, hogy amennyiben térítés ellenében akarná elvégezni ezt a munkát bárki, azt jelentsék a hivatalnak. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön be nekik, és egy forintot se adjon számukra. Lakossági kérés alapján a Barapatak Őrbottyáni és Vágyhartyáni szakaszán kialakult súlyos vízhiány miatt kereste meg Simon Renáta a Pestvár megyei kormányhivatalt. A Tiszapárt országgyűlési képviselője megtudta, Vágyhartyánban egy magántulajdonú oldaltározót azonosítottak, amely a hatósági nyilvántartás szerint nem rendelkezik vízjogi engedéllyel. Míg Őrbottyánban egy másik magántulajdonú tározó működését ellenőrizték, ahol van érvényes vízjogi üzemeltetési engedély. A kezelő további 3 feltételezett tározóról is beszámolt Őrbottyán területén, azonban ezeket a helyszíni vizsgálat során nem sikerült beazonosítani. A hatósági nyilvántartásokban ezekre vonatkozóan sem találtak érvényes vízjogi engedélyt. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az engedély nélküli tározókat helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogják, amíg be nem azonosított létesítményeket pedig felkutatják, és ha kell, az elbontást is elrendelhetik. A kihelyezett paksi kormányülés után Magyar Péter bejelentette, hogy azonnal megkezdik egy dunai fenékküszöb építését a paksi atomerőmű és Duna-Szentbenedek között. A munkálatok során mintegy 150 ezer köbméter követ használnak fel a mederben. A posztban azt írja, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és napi 24 órás munkavégzést rendeltek el. A beruházás célja, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, biztosítva az erőmű teljes kapacitású működését. A Duna vízállása az elmúlt időszakban sosem látott szintre esett vissza, ami a hajóforgalmat is akadályozta, és Paks teljesítményének csökkentését tette szükségessé. A kivitelezés koordinálásával Kádárpál tábornokot bízták meg, a tervezést a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával végzik, a szükséges engedélyezési eljárások pedig a munkálatokkal párhuzamosan zajlanak.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, elvétve vékony fátyolfelők megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, a legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: Nyékiautóház.hu.
4: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője.
2: Otis.hu.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Fóti úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Emellett drónnal figyelik az autósokat Bátony terenye belterületén. Vezessenek figyelmesen!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
6: jól.
7: Még egy óránk van.
8: Már csak egy óránk van.
7: Már csak
8: van.
7: Egy óránk van. Igen. De igen. Így is nézhetjük, úgy is nézhetjük.
8: Minden nézőpont kérdés.
7: De itt vagyunk veletek.
8: De mi optimisták és boldogok vagyunk. Igen. Igaz, Ádám?
7: Úgyhogy akkor még egy óránk van. Yeah. Így van. Bárkinek bármi, akkor 0630 566 2262. És akkor most tessék fölkészülni.

0: A megoslágerek után kék halál, mert hogy Varga Miró Tamás megjött úgy, hogy minden a maga medrében folyik. Bár alacsony vízszinten, de megyünk.
1: Hát jó reggelt. Apadunk.
0: Igen.
1: Jó reggelt neked és a kedves kék halál hallgatóknak is. Ma se mossatok kocsit, ma se ígyatok vizet, ígyatok sört.
0: Azaz.
1: És amúgy meg különben is vigyázzunk mindenre. Nézzétek meg, hogy mikor van a legmelegebb, akkor kapcsoljátok ki a légkondit, és hűtsétek meg, fűtsétek magatokat, ahogy csak tudjátok, így fog megmenekülni az ország. Esetleg még akinek van fölös vízkészlete, nyugodtan menjen el Vácra, öntse a Dunába.
0: Jó, tehát ez így az.
1: Van egy víz, ami lábat mostál, vagy fürdővíz, de mit tudom én, nem használsz sampont, mert annyira környezettudatos vagy, hanem mondjuk műtyürkevirág levéből csinálsz te ilyen natúrral kvás bigyóba, ilyen vizét, és akkor azt nyugodtan belöntheted. Én ezt mondom. Sírsz, apazd le a könnyeidet, a só kiválasztódik. Utána. Önsd a Dunába. Mindent. Gyerekek, mindent. De most már...
0: Norbival azt beszéltük múltkor, hogy a következő Magyar Falu programban Pottyantós BC pályázatot lehessen ki nyerni.
1: Igen.
0: Tudunk a legtöbbet egyébként a WC-be tudunk.
1: Fahán csalapú.
0: WC-be tudunk spórolni.
1: Igen.
0: De Pottyantós budit minden
1: nagy. Hát azért az borzalmas basszus. Az borzalmas, hogy mit tudom, 9 liter víz.
0: Aha.
1: Lejön minden
0: ivó,
1: egyes.
0: Ivóvíz.
1: Ivóvíz. Igen. Mert van, ahol azt már ugye úgy oldják meg, hogy
0: hát a jobb
1: a rendszerbe olyat cirkuláltatnak, de hát akkor kettő vízékel vezeték van, tehát hogy ugye az is csak hosszú távon lenne megoldás, de most meg kell mentenünk Paksot.
0: Jó.
1: Meg kell mentenünk Paksot.
0: Oké.
1: Jó?
0: Mi már beszélgettünk, egyébként pont aktuális vagy, mert hogy nem hallgattál minket, hogy a reggel például a csörögi közösségi napokat eltolták.
1: Igen.
0: Többeket azért, mert hogy energiaválság, meleg, íz és stb. És megtartják októberben, augusztus 20-ai környék helyett. És erről beszélgettünk, hogy na itt vannak ezek a stratégiai áttervezések, hogy akkor na valahogy itt így kell például reagálni a szolgáltató szektornak, a rendezvényeknek, hogy akkor itt, mert ki fog kimenni a 42 fokba mondjuk, hogyha annyi lesz 20-án, 21-én, bárhova is délután 4-kor, senki.
1: Senki.
0: És ott van a csomó munkás, ródok megdöglenek, izé van, és pénzéget és energiaéget is.
1: Voltunk nyaralni hétvégén.
0: És jó volt?
1: Jó volt, persze, hogy jó volt, csak egy pár furcsaság volt.
0: Volt víz?
1: Volt. Tisza környékén, Tisza környékén voltunk nyaralni, hát már mindenhol a Tisza környéke van, de ugye Tisza földvár környékén, Martfű, meg...
0: Az adom, gyilkos, nem?
1: Ott volt a Martfű, igen, a vasútállomáson.
0: Nem találkoztatok
1: meg? Meg Cserkeszőlő, nem.
0: De szellemi.
1: Amúgy arra jutottunk Lillával közösen, hogy ahogy Pestől távolodunk, úgy lesznek egyre kedvesebbek az emberek.
0: Na hát...
1: Például, nem tudom, hogy miért. Például bementünk minden, ez Tiszaföldváron rendszeresen tartózkodunk, így legalább egy hetet minden évben. És minden nap ebből a hétből bemegyünk Szolnokra egy este. Szolnok City.
0: Uh-huh. Yes.
1: Igen. És ott így elnézelődünk a Tiszát.
0: Milyen egyébként? Egy átlagos este Szolnokon?
1: Szolnokon egy átlagos este olyan, hogy sétálgatnak az emberek, lehetőleg nem a vasútállomás és a buszmegálló környékén, azért Szolnok elég durva hely, de ugye belvárosa az egész szép, ott a színház környéke, Rózsali,
0: van ilyen Pezsia, tehát egy hétköznap este van.
1: Abszolút, a Tiszaparton nagyon-nagyon sokan sétálnak, és ott tud olyan érdekes dolog történni az emberrel, hogy tényleg az életre nem felejti el, hogy van egy étterem, ami egész jó étterem, és már végre, már majd meg dög lesz égen, stb. És akkor odamész, és éppen egy 30. születésnapi bulit tartanak zárt körülön, és akkor így gyorsan valahova el kell menni.
0: És akkor találsz egy dönerkebabost.
1: Igen, pizzát találtunk, de nápolyi pizzát csinált a srác. Egy hatalmas nagy özébe, kemencébe, úgyhogy nagyon-nagyon autentikus volt, és nagyon jó volt, és kérem tisztelettel, ez volt Szolnokon, de...
0: Mi voltak a furcsák?
1: Tehát, hogy a furcsák?
0: Kedvesek az emberek, oké, mész el.
1: Mentünk Szolnokra, és ott láttuk, hogy kik szállnak fel, és amikor meg visszafele mentünk már Tiszaföldvárra, akkor két pasi oda jött hozzánk, hogy hát akkor visszafelé is együtt utazunk, hát akkor hadd mutatkozzunk már be. És akkor bemutatkoztak.
0: Mert egy sima buszon?
1: Egy sima buszon,
0: persze. Egy hely közé, ezért?
1: Igen. Igen. És akkor bemutatkoztunk, és akkor beszélgettük egy kicsit, és akkor utána felszálltunk a buszra, és akkor ment mindenki a dolgára. Ők Martfűre, mit hisz a Földvárra. Vagy például a...
0: Ez rapat érdekes.
1: Igen.
0: De komolyan. Tehát, hogy ilyet...
1: Igen, Martfűs strandon a...
0: Így néztetek azért, nem, hogy mi azt
1: néztünk, van. Néztünk, néztünk. Nem akkor néztünk a legjobban. Hát? Majd mindjárt mondom, de először a Martfűsön, hogy hát ott leengedték a hidegvizes medencét. Energiaragarékos. A hidegvizeset. Azt leengedték. Teljesen. A kültéri hidegvizes medencét azt teljesen leengedték. Ugorva a történetben Cserkeszőlőn elmaradt az ötólás hullámverés.
0: Így spórolt.
1: Annak lilla nem örült. Igen. Megmegyünk okay, még Paksot.
0: Jó, hogy megértem. Mindenki valahogy. Érted?
1: Igen. De
0: hogy,
1: strandon...
0: hogy leengeded, és ez mennyibe kerül visszatölteni azt a, hát azt a 63 ezer millió köbméter.
1: Vagy pedig azoknak az embereknek a komfortja, komfortérzete, akik a legnagyobb kánikulába, hát nem volt még ilyen Magyarországon. Hát
0: fizettél érte, nem bennyi.
1: Fizetsz érte, bemész, és akkor...
0: És az nincs nyitva. Az
1: látod, hogy egymás után... Viccesz, bolondozol? Van egy jéklénfajta, most direkt nem mondom el, hogy milyen, de ilyen kis golyóbisok. Én azt imádom, bármikor, bármennyit képes vagyok. Már el is terveztem, hogy jaj, most akkor sárkánygyümölcs ízét fogok venni. És mit tudom, ez hogy nem volt, mert bezárt, mert mondta ott, volt egy nő mellette, hogy bocsánat, elnézést, ezt már nem bírja a hőség. Az akkumulátor, meg az agregátor, meg a mit tudom én milyen. Nem bírja a hőség. Egyébként Balassagyarmaton egy hete, vagy másfél hete nem volt jégkocka.
0: Hol?
1: Itt a város.
0: Ja, boltokba mentél?
1: Nem boltokba, vézébe, étterben, stb. Strand, nem volt jégkocka. Hát, hogy ott már. Nem számítottuk arra, hogy jön a nyár. Jégkocka nem volt. Na minden.
0: Jó, az...
1: Martfői strandra visszaugorva,
0: igen?
1: Ki van írva a szaunához, hogy szauna etikett, és az egyik pont az úgy szól, hogy nem illik, sőt kifejezetten tiltott dolog a szaunában politikáról és vagy vallásról vitatkozni.
0: Ez így bele volt.
1: Hogy ez hogy született meg ez a pont?
0: Mi történhetett
1: ott a szaunában?
0: Hogy ott azt igen. Valami lehetett.
1: Igen. Hozzános érdekes, és akkor ami nagyon jó volt, kettő nagyon jó dolog történt velünk. Hétfőn mentünk, és akkor, vagy várja, de hogy hétfőn jövök, pénteken mentünk.
0: Igen.
1: És akkor pont ilyen árengedmény volt. Az nagyon jó volt, mert későn értünk oda.
0: Uh-huh.
1: Ugye, tehát eleve délután indultunk. Ez egy nagyon jó dolog volt, de az, hogy mondom a hölgynek, hogy kezdicsókolom, két jegyet kérünk. A nő rám nézett, visszajött. Hát emlékezett rám tavalyról.
0: Nem mondod.
1: Mondta, hogy maga valami szinkron színész, vagy valami, mondom, igen, távoli Nóra vagyok, de nem, tehát, hogy ezért. Ugyanez megtörtént a Cserkeszőri strandon, ott a kis csaj adta a gyereket. Maga valami szinkron színész?
0: Távoli Nóra.
1: Nem, távoli Nóra vagyok. És a legjobb dolog, Tiszaföldvár, hát akkor kimegyünk már a strand után este a városba, hát város, úgy város, mint Széchenyi. Épp elnézést a Széchenyiektől, mert Széchenyi gyönyörű város. Hamarosan pályázhat a Magyar Falu programba, ha lesz még. Na kérem szépen, kimentünk, találtunk egy pizzériát, ami nyitva van, oda beültünk, de még mielőtt beültünk, egy srác ült a teraszon barátai körében, és arra ment a pizzéria fele két kisgyerek, és akkor mondta, hogy szevasztok, isztok valamit, gyertek, fizetem. És mondták a gyerekek, hogy nem is elmentek. És akkor én viccesen, humorosan mondtam neki, mikor odaértünk, hogy bezzeg nekünk nem mondott, hogy fizetsz valamit. A csávó annyira meglepődött, elkezdett hadoválni, hogy ő ismer minket. Pláne engem, de üljünk le, és ő nagyon jó koktélokat tud keverni. És akkor kevert nagyon jó koktélokat, adott nekünk, nem zsinázta be, uh-huh. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Aztán, amikor fizettünk volna, akkor mondta, hogy már rendezom.
0: Uh-huh.
1: És mondtuk a barátainak is, hogy amikor ő kiment, az a srác, vagy bement a vécére, uh-huh. Vagy mit tudom én, figyelj, odaadjuk nekünk, ne ad. És akkor mit csináljunk? Hát mondom, ez nagyon szomorú ébredés lesz, hogyha így ezért. De aztán végül is mondták, hogy hát mindegy, hát egyszeri alkalom. Úgyhogy nagyon jó nyaralásunk volt.
0: spóroltok sok pénzt, ez
1: kívánok. Igen. De vissza akartuk, Isten az atyám, hogy vissza akartuk adni, nem tudtuk.
0: Hát, szóró ez. Na jó, hát van, ezzel a klasszikkal folytatjuk.
1: Ez volt akkor. Igen, igen. Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
3: A Gödi Városrendészet megfogott egy kisebb csapatot, amely az áramszolgáltatóra hivatkozva ágaprításra akarta rávenni a helyieket, írja a Hello Göd internetes híroldal. Információik szerint a Dózsa-György út környékén próbálkoztak, de hivatalos, az E.ON-nal kötött szerződést igazoló papírt nem tudtak bemutatni. A rendészet 5 percet adott nekik, hogy elhagyják a várost. Alap ironikusan megjegyzi, úgy tudják, a csalók dinamikus árszabással dolgoznak. Van, akinek 100 000 forintos árat ajánlott, és van, akinél kevesebbel is beérték volna. A leírás alapján egy fehér teherautó és egy ágaprítógép kíséretében házalnak. A Gödi közterület felügyelők azt kérik a lakosságtól, hogy amennyiben térítés ellenében akarná elvégezni ezt a munkát bárki, azt jelentsék a hivatalnak. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön be nekik, és egy forintot se adjon számukra. Lakossági kérés alapján a Barapatak Őrbottyáni és Vágyhartyáni szakaszán kialakult súlyos vízhiány miatt kereste meg Simon Renáta a Pest vármegyei kormányhivatalt. A Tiszapárt országgyűlési képviselője megtudta, Vágyhartyánban egy magántulajdonú oldaltározót azonosítottak, amely a hatósági nyilvántartás szerint nem rendelkezik vízjogi engedéllyel. Míg Őrbottyánban egy másik magántulajdonú tározó működését ellenőrizték, ahol van érvényes vízjogi üzemeltetési engedély. A kezelő további 3 feltételezett tározóról is beszámolt Őrbottyán területén, azonban ezeket a helyszíni vizsgálat során nem sikerült beazonosítani. A hatósági nyilvántartásokban ezekre vonatkozóan sem találtak érvényes vízjogi engedélyt. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az engedély nélküli tározókat helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogják, amíg be nem azonosított létesítményeket pedig felkutatják, és ha kell, az elbontást is elrendelhetik. A kihelyezett paksi kormányülés után Magyar Péter bejelentette, hogy azonnal megkezdik egy dunai fenékküszöb építését a paksi atomerőmű és Dunaszentmenedek között. A munkálatok során mintegy 150 000 köbméter követ használnak fel a mederben. A posztban azt írja, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és napi 24 órás munkavégzést rendeltek el. A beruházás célja, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, biztosítva az erőmű teljes kapacitású működését. A Duna vízállása az elmúlt időszakban sosem látott szintre esett vissza, ami a hajóforgalmat is akadályozta, és Paks teljesítményének csökkentését tette szükségessé. A kivitelezés koordinálásával Kádárpál tábornokot bízták meg, a tervezést a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával végzik, a szükséges engedélyezési eljárások pedig a munkálatokkal párhuzamosan zajlanak.
2: Időjárás.
3: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, elvétve vékony fátyolfelhők megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, a legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
2: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Fóti úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Emellett drónnal figyelik az autósokat Bátony terenye belterületén. Vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Szociánsz.
1: Eljött a búcsú ideje, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy ma is velünk voltatok, azoknak plusz pont, akik már reggel 6-tól.
2: Ó, hát ők, ti vagytok a legkirályabbak.
1: Császárok vagytok, így van, úgyhogy köszi, és persze köszönjük a két vendégünknek is, a két polgármesterünknek is, mert a Szorcsik József.
2: Ja igen, ma volt a polgármester napunk.
1: És Csagábor Balsajmatról állt a rendelkezésünkre, amiért külön köszi. Jó, és akkor ennyi. És ha már itt ugye mondjuk Balsajmat kapcsán a turizmus szóba jött, meg a koncepció, meg a töltsétek ki tényleg, mert az fontos lehet. Hoztunk egy záró akkordot. François Lelord volt az, egy francia pszichiáter és író.
2: Meg vagyunk.
1: Aki azt mondta nekünk, hogy...
2: Ha már optimisták vagyunk, igen, ugye? Hogy a boldogság egy jó kirándulás, gyönyörű, ismeretlen hegyek között. Na, szerintem kiránduljunk ismeretlen hegyek között. Gyönyörű ismeretlen
1: így
2: hegyek
1: van,
2: között.
1: Így van, úgyhogy nagy taps mindenkinek.
2: Szép napot mindenkinek.
1: Szevasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
5: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon. Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
4: Reklámot hallottak.
6: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
8: E héttől már használhatják a verőcélyek azt a csónak lejárót, amelyet a Duna alacsony vízállásának köszönhetően meghosszabbított az önkormányzat. A polgármesteri hivatal előtt található lejárót a település saját forrásból, valamint lakossági összefogással toldotta meg. Többek között Letkésen és Vámos Mikulán is várják az önkénteseket az idei Nagyipoly takarításra.

0: Elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön-bedőljön nekik, és egy forintot se adjon számukra. Senki ne vigye haza azokat a régészeti tárgyakat, amelyek a Duna alacsony vízállása miatt bukkannak fel a Váci Dunaparton. Erről beszélt a Városi Televízió híradójában a Trágor Ignác Múzeum egyik munkatársa. Óvári Péter azt mondta az interjúban, az arra járók, amennyiben találnak egy-egy leletet, ne mozdítsák el, készítsenek róla fotót, jegyezzék meg a megtalálás helyét és szóljanak a múzeum szakembereinek, akik akár a megtalálóval közösen vizsgálják meg a felfedezett tárgyat. Hozzátette, a törvény szerint a régészeti jelentőségű tárgyak az állam tulajdonát képezik, azok engedély nélküli elvitele vagy értékesítése jogszabályellenes. Lakossági kérés alapján a Barapatak Őrbottyáni és Vágyhartyáni szakaszán kialakult súlyos vízhiány miatt kereste meg Simon Renáta a Pest vármegyei kormányhivatalt. A Tiszapárt országgyűlési képviselője megtudta, Vágyhartyánban egy magántulajdonú oldaltározót azonosítottak, amely a hatósági nyilvántartás szerint nem rendelkezik vízjogi engedéllyel. Míg Őrbottyánban egy másik magántulajdonú tározó működését ellenőrizték, ahol van érvényes vízjogi üzemeltetési engedély. A kezelő további három feltételezett tározóról is beszámolt Őrbottyán területén, azonban ezeket a helyszíni vizsgálat során nem sikerült beazonosítani. A hatósági nyilvántartásokban ezekre vonatkozóan sem találtak érvényes vízjogi engedélyt. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az engedély nélküli tározókat helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogják, amíg be nem azonosított létesítményeket pedig felkutatják, és ha kell, az elbontást is elrendelhetik. A Tisza támogatottsága 50% alá csúszott vissza a teljes népességben, és 60% alá a választani tudók bázisán, de a biztos szavazó pártválasztók körében továbbra is több mint 60%-on áll. Derül ki az Európion augusztusi közvéleménykutatásából, amit a 24.hu ismertetett. A felmérésből az is látszik, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. A teljes népességben a júliusi 8-ról 10%-ra, a pártválasztók között 10-ről 12-re, míg a biztos szavazó pártválasztók között szintén 8-ról 10%-ra nőtt a Mi Hazánk népszerűsége, ami a korábbi hónapok emelkedő trendjébe illeszkedik.
1: Oroszország tükörszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni, jelentette ki az orosz elnök, amikor megtekintette az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. Vladimir Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését, és kifogásolta, hogy eljutottak az orosz tulajdon elárverezéséig is. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte.
2: Időjárás.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, elvétve vékony fátyolfelők megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, a legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
2: Közlekedés.
1: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Fóti úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Emellett drónnal figyelik az autósokat Bátony terenye belterületén. Vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
5: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Ma van a balkezesek világnapja. Ezen a napon ünneplik névnapjukat az Ipoly nevűek, illetve ekkor történt, hogy 1521-ben Hernán Cortés spanyol sereg vezér elfoglalta az aszték fővárost, illetve a mai napon született 1899-ben Alfred Hitchcock a leghíresebb filmrendező, a thriller mestere. Ma augusztus 13-a van, kellemes napot kívánok mindenkinek, már is pörögnek a slágerek, ez a kirakat, tartsanak velem!

A megaslágerek között receptrovattal folytatjuk a kirakatot, benne pedig egy nagyon finom mézes sárga barack krémleves receptje. A nyár az isteni finom hideg gyümölcslevesek szezonja, úgyhogy érdemes ezt is kipróbálni. Hozzávalók 4 személyre, 50 dek a sárga barack, 5 dek a vaj, 2 evőkanál méz, 1 kis doboz görög joghurt, 1 evőkanál étkezési keményítő. A habgaluskához kell 1 tojásfehérje, 1 evőkanál cukor és 1 citrom reszelt héja. A barackokat mossuk meg, tegyük egy tába és öntsük le forró vízzel. 1 perc múlva öntsük le róla a vizet, öntsük rá a hideget, és amikor már kézbe tudjuk venni, húzzuk le könnyedén a héjukat. Vágjuk félbe és magozzuk ki őket. A vajat egy lábasban olvasszuk fel, adjuk hozzá az előkészített barackot, csorgassuk rá a mézet és pároljuk pohára. Öntsük fel 1 liter vízzel, poraljuk össze, és pürésítsük botmixerrel. Kannalazzuk vissza a lábasba, a joghurtot keverjük el a keményítővel, csorgassuk a forrásban lévő leveshez, és kézi habverővel kevergetve sűrítsük be. Tegyük a fazekat hideg vízzel teli tálba, vagy akár a mosogatóba, hogy lehűljön, utána tegyük a hűtőbe néhány órára. Közben pedig el tudjuk készíteni a habgaluskát is. A tojásfehérjét verjük kemény habbá, adjuk hozzá a cukrot és a citromhéjat, és ezzel is keverjük ki. Egy lábasban forraljunk vizet vagy tejet, és evőkanállal szaggassuk bele a habot. 1 perc elteltével fordítsuk meg, főzzük újabb 1 percig, majd szűrőlapáttal szedjük ki őket. Tálalás előtt adjuk őket a lehűlt leveshez. Nagyon finom, érdemes kipróbálni, ez volt a mézes sárga barack krémleves receptje. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

különleges nevek a mai napon. A mai névnaposok az Ipolyok és a Gerdák. Nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek. Folytatjuk tovább a kirakatot a névnapok eredetével. Az Ipolya Hippolit régi magyar alakváltozata, amely a görög mitológiai eredetű Hippolytos név latinosított formájából származik, melynek jelentése lovakat kifogó és eloldozó. A Gerda két germán eredetű név egybeesése, a Ger kezdetű és davégű összetett női nevek önállósult becézője. Egyúttal a Gertrud német becézője jelentése ágvesző és karcsú. Még egyszer nagyon boldog névnapot az Ipoly, illetve Gerda nevezetű hallgatóknak. A következő meg a Sláger Önöknek szól.

menü ajánló a kirakatban. Kezdjük a balassagyarmati Schweik vendéglő mai ajánlatával, karfiol krémleves házi krutonnal, csontleves, tojásos nokedli zöld csalátával, császárszalonnával és füstölt sajttal töltött sertéskarai jázmirizssel és tartármártással. Bársony vendéglő Széchény, a mai ajánlat lencse gulyás, túrós dereje vanília öntettel és rakott zöld bab. Végül pedig Leszenye Hubert panzió, a mai ebéd babgulyás, tyúkhúsleves, csirkepörkölt nokedlivel és uborkával, bécsi sertésrostélyos tükörtojással és pirított hagymával, rizssel, sült burgonyával, salátával, burgonyafőzelék pasírtal, grillezett camembert sajt steak burgonyával és áfonyalekvárral, illetve rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: Kérakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán palócos, vidám és ízekben gazdag programra vágynak augusztus végén, akkor irány Nógrád kövesd, ahol idén már 15. alkalommal rendezik meg a Palócfasírt Fesztivált. Augusztus 22-én szombaton egész nap programokkal várják a látogatókat a polgármesteri hivatal előtti téren. A délelőtt 11 órakor a hagyományos fasírt sütő versennyel indul, ahol a csapatok saját recept alapján készítik el a palóc különlegességet. A zsűri elnöke ezúttal Gabali Kenza lesz. A gyerekeket már 13:30-tól Brand New Mini Disco várja, majd 2 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó, ezt követi az új kenyér megáldása, a díszpolgári cím átadása és további ünnepi programok. Délután a hagyományoké lesz a főszerep, színpadra lépnek az óvodások, a garamkövesdi boróka csoport, valamint több hagyományőrző dalkör és asszonykórus is. 16:30-tól pedig már a retro slágereké a terep, érkezik a Balas a gyarmati retro emlékzenekar. Este 6-kor Bunyós Pityu, majd a Flashman gondoskodik a zenéről, 7 órától pedig DJ Spy retro diszkójával zárul a fesztivál. A legkisebbekre is gondoltak, lesz ugrálóvár, lufi hajtogatás, hajfonás, jégkása és kürtös kalács. A gasztronómiai kínálatban pedig természetesen a palóc fasírt mellett street food finomságok is várják a vendégeket. 15. Palóc Fasírt Fesztivál, a belépés ingyenes, így augusztus 22-én érdemes Nógrád kövest felé venni az irányt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből,
4: egyet a zaknyakláncból,
3: jöhet egy free lukóra,
4: de viszek még egy valódi köveségszert is.
3: Egy elegáns citizent a munkába,
4: és egy laza Como Milánót otthonra.
3: Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
8: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
9: A Tisza támogatottsága 50% alá csúszott vissza a teljes népességben, és 60% alá a választani tudók bázisán, de a biztos szavazó pártválasztók körében továbbra is több mint 60%-on áll. Derül ki az Európion augusztusi közvéleménykutatásából, amit a 24.hu ismertetett. A felmérésből az is látszik, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. A teljes népességben a júliusi 8-ról 10%-ra, a pártválasztók között 10-ről 12-re, míg a biztos szavazó pártválasztók között szintén 8-ról 10%-ra nőtt a Mi Hazánk népszerűsége, ami a korábbi hónapok emelkedő trendjébe illeszkedik.
10: Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon, míg 2016-ban 4200

0: 607. Vagyis mostanában kevesebb, ugyanakkor a bukások száma az ötszörösére ugrott az ő honosításuknál és vizsgáztatásuknál.
1: A szlovák nemzetbiztonsági hivatal ellenőrzése megerősítette, hogy orosz gyártmányú alkatrészek vannak a Szlovákia által vásárolt radarkamerákban. Erről ír az Új Szó internetes híroldal. A belügyminiszter az eredményekre reagálva azt mondta, éles üzembehelyezésük után ezek biztonsági kockázatot jelenthettek volna. Hozzátette, haladéktalanul tájékoztatják azokat az országokat, ahol már élesítették a rendszert, mivel számolni kell a hibrid fenyegetésekkel. Bár korábban heti több tízezer forintnyi összeget is elköltött pizzára és körészételekre, amiket csak szénsavas üdítővel volt hajlandó fogyasztani, egy rosszul sikerült fotó miatt végül teljesen megreformálta étkezési szokásait egy 30 éves brit nő, olvasható az Indexen. A bölcsődei gondozóként dolgozó Alice Date elmondása szerint nem zavarta a túlsúlya, egészen addig, amíg már nem bírt lehajolni a gyerekekért. Végül egy karácsonyi céges bulin készült előnytelen fotó éblesztette rá arra, hogy változtat. Kell. A nő 130-ról 65 kg-ra fogyott úgy, hogy a megfelelő táplálkozásra és a mozgásra figyelt oda.
2: Időjárás.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, elvétve vékony fátyolfelők megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, a legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
4: Közlekedés.
1: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Fóti úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Emellett drónnal figyelik az autósokat Bátony terenye belterületén. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
6: Indul egy újabb óra, programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Szombat este érdemes újra Bánk felé venni az irányt. Augusztus 15-én újabb különleges előadás érkezik a Bánki nyár programjába. Este 9 órától a Bánki vízi színpadon a Best of Mamma Mia című zenés produkció várja a közönséget. Aki szereti az Abba dalait, annak ismerős dallamokból biztosan nem lesz hiány. A Fedáksári Színház előadása a Mamma Mia világát idézi meg ismert slágerekkel, tánccal és látványos színpadi jelenetekkel. Az előadásban többek között Balog Tíme, a Kis Réka, Nemcsók Nóra, Puha Bernadett, Sárkány Krisztián, Szondi Tamás és Oller Roland lép színpadra, mellettük pedig a Fedáksári Színház tánckara is közreműködik. A produkció rendezője Sárkány Krisztián. Nem kell elutaznunk Görögországba egy estére, hiszen a Bánkitó partján is megteremthető a mediterrán hangulat, az Abba legismertebb slágerei pedig garantálják a jókedvet. Augusztus 15-én, szombaton este 9 órakor, tehát Bánkon a vízi színpadon Best of Mamma Mia.

idők legnagyobb slágerei között a kirakatban jön a horoszkóp rovat. Kedves Kos, lelkes és boldog lehet a mai napja. Azonnal cselekvésre kényszerítik a csillagok és az érzelmek. A leglelkesebb az önmegvalósítással kapcsolatos dolgaiban lehet. Kedves Bika, hajlamos lehet a negatív gondolatokat érlelni magában, de azért erőltesse meg magát, vegye észre a pozitívumokat is. Ami az ikreket illeti, vannak helyzetek, amikor a puszta részvétel a fontos, de a mai nem ilyen, ma bizony győznie kell. Az ereje és az esze is megvan hozzá, az esélyeit pedig azzal is növelheti, ha társakat keres. Kedves Rák, ma minden sikerülhet még, amit eddig lehetetlennek tartott, ha volt egyáltalán ilyesmi, az is. A szerencsehozó Jupiter a jegyében állva osztozik a tüzesítő nappal, ami besugárzást kap a lelkes holttól. Nézzük az oroszlánt, érdemes lenne egy függőben lévő ügyet még ma tető alá hoznia, vagy aktuális tárgyalásokat minél előbb lebonyolítania. A mai napon ugyanis sokkal hatékonyabb és sikeresebb lehet, mint holnap. Kedves szűz, rossz kedvű, és ez sajnos mindenre, amit ma csinál, rányomhatja a bélyegét. A legjobb, ha ma nem is kezd olyan dologba, ami túl sok pepecseléssel járhat, mert hamar elveszítheti a türelmét. Ez volt a horoszkóp rovat első fele, nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zene.

0: számít.
1: Folytatjuk tovább napi horoszkóp rovatunkat a mérleggel. Valaki folyamatosan öntől várja a megoldást, pénzügyi értelemben is folyamatosan önre támaszkodik. Ez a helyzetükből adódóan akár még természetes is lehet, de csak egy mértékig. Ha már úgy érzi, hogy túllépték a határt, akkor gondolkozzon el azon, hogy milyen módon kaphatna ön is cserébe valamit a támogatásért. Kedves Skorpió, a kapkodástól azért óva intenénk ma, a jó reflexekre biztosan szüksége lesz, akár csak a gyorsaságra, minél jobban előkészítette a terepet a mai munkához, annál könnyebben végezhet. Ami a nyilast illeti, szeretné egy kicsit lassabban megélni az életet, ám az önkörül zajló események folyton kirángatják a vágyott nyugalomból. Leginkább az otthoni dolgok, na meg a közös pénzügyek okoznak hirtelen bosszantó helyzeteket. Kedves Bak, ön általában nem egy visszafelé néző, múltba merengő típus, de a mai napon különösen erős késztetést érezhet a múltba merengésre, még akár egy látogatásra is sor kerülhet, például meglátogathatja egy régen látott rokonát. Kedves vízöntő, önön múlik, hogy mit hajlandó feláldozni egy kecsegtető lehetőségért. A szerelemhez önnek mindig van kedve, de ha otthon várják, akkor vigye inkább haza ezt a kedvét. Végül a halak ma előveheti valamiféle melankólia vagy szorongás, pedig ha reálisan értékeli a helyzetét, akkor ráébredhet, hogy sokkal jobb pozícióban van, mint a környezetében mások. Igaz, hogy keményen megdolgozott a helyzetéért, de vannak, akiknek még a kemény munka árán sem sikerült odáig felküzdeniük magukat, mint önnek. Szóval élvezze a helyzetét, és ne aggódjon a jövő miatt. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

Menő ajánló a kirakatban. Kezdjük a Balassa Gyarmati Schweik vendéglő mai ajánlatával. Karfiol krémleves házi krutonnal, csontleves, tojásos nokedli zöld salátával, császárszalonnával és füstölt sajttal töltött sertéskarai jázmirizssel és tartármártással. Bársony vendéglő Széchény, a mai ajánlat lencsegulyás, túrós dereje vaníliaöntettel és rakott zöld bab. Végül pedig Leszenye Hubert Panzió, a mai ebéd babgulyás, tyúkhúsleves, csirkepörkölt nokedlivel és uborkával, bécsi sertésrostélyos tükörtojással és pirított hagymával, rizssel, sült burgonyával, salátával, burgonyafőzelék fasírtal, grillezett camembert sajt steakburgonyával és áfonyalekvárral, illetve rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog. Nagyobb, finomabb, jobb. Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád. Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és békönnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe. OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár, és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyító.

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Eli a neve, vicces, okos.
4: Ne nézz!
3: Nem nézlek!
4: Áú, kicsit nézed.
3: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka, a mozikban.
5: Reklámot hallottak.
6: Bél van.
5: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 13-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
7: A Gödi Városrendészet megfogott egy kisebb csapatot, amely az áramszolgáltatóra hivatkozva ágaprításra akarta rávenni a helyieket, írja a Hello Göd internetes híroldal. Információik szerint a Dózsa-György út környékén próbálkoztak, de hivatalos, az E.ON-nal kötött szerződést igazoló papírt nem tudtak bemutatni. A rendészet 5 percet adott nekik, hogy elhagyják a várost. Alap ironikusan megjegyzi, úgy tudják, a csalók dinamikus árszabással dolgoznak. Van, akinek 100 000 forintos árat ajánlott, és van, akinél kevesebbel is beérték volna. A leírás alapján egy fehér teherautó és egy ágaprítógép kíséretében házalnak. A Gödi közterület felügyelők azt kérik a lakosságtól, hogy amennyiben térítés ellenében akarná elvégezni ezt a munkát bárki, azt jelentsék a hivatalnak. E héttől már használhatják a verőcélyek azt a csónaklejárót, amelyet a Duna alacsony vízállásának köszönhetően meghosszabbított az önkormányzat. A polgármesteri hivatal előtt található lejárót a település saját forrásból, valamint lakossági összefogással toldotta meg.

0: Mentőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön-bedőljön nekik, és egy forintot se adjon számukra. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön be nekik, és egy forintot se adjon számukra. Senki ne vigye haza azokat a régészeti tárgyakat, amelyek a Duna alacsony vízállása miatt bukkannak fel a Váci Dunaparton. Erről beszélt a Városi Televízió híradójában a Trágor Ignác Múzeum egyik munkatársa. Óvári Péter azt mondta az interjúban, az arra járók, amennyiben találnak egy-egy leletet, ne mozdítsák el, készítsenek róla fotót, jegyezzék meg a megtalálás helyét és szóljanak a múzeum szakembereinek, akik akár a megtalálóval közösen vizsgálják meg a felfedezett tárgyat. Hozzátette, a törvény szerint a régészeti jelentőségű tárgyak az állam tulajdonát képezik, azok engedély nélküli elvitele vagy értékesítése jogszabályellenes. Lakossági kérés alapján a Barapatak Őrbottyáni és Vágyhartyáni szakaszán kialakult súlyos vízhiány miatt kereste meg Simon Renáta a Pestvár megyei kormányhivatalt. A Tiszapárt országgyűlési képviselője megtudta, Vágyhartyánban egy magántulajdonú oldaltározót azonosítottak, amely a hatósági nyilvántartás szerint nem rendelkezik vízjogi engedéllyel. Míg Őrbottyánban egy másik magántulajdonú tározó működését ellenőrizték, ahol van érvényes vízjogi üzemeltetési engedély. A kezelő további három feltételezett tározóról is beszámolt Őrbottyán területén, azonban ezeket a helyszíni vizsgálat során nem sikerült beazonosítani. A hatósági nyilvántartásokban ezekre vonatkozóan sem találtak érvényes vízjogi engedélyt. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az engedély nélküli tározókat helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogják, amíg be nem azonosított létesítményeket pedig felkutatják, és ha kell, az elbontást is elrendelhetik. Ma kezdődik a Pestvár megyei kupa. Az első mérkőzésen Vác Duka és Erdőkertes csap össze. Holnap után Visegrád fogadja Tahitót falut, valamint a tárnokiak is pályára lépnek a tököliek ellen. A hét utolsó mérkőzésén augusztus 16-án Takson és Szigetség mérkőzik meg egymással.
1: Időjárás.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, elvétve vékony fátyolfelők megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, a legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Fóti úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Emellett drónnal figyelik az autósokat Bátony-Terenye belterületén. Vezessenek figyelmesen.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
3: Nagyon szól.
5: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégely Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú nyári programra vágyik. A rendezvény délután egykor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos foci show-ja várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti programok is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget, 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról, a napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig

Különleges nevek a mai napon, a mai névnaposok az Ipolyok és a Gerdák. Nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek! Folytatjuk tovább a kirakatot a névnapok eredetével. Az Ipoly a Hippolit régi magyar alakváltozata, amely a görög mitológiai eredetű Hippolitos név latinosított formájából származik, melynek jelentése lovakat kifogó és eloldozó. A Gerda két germán eredetű név egybeesése, a ger kezdetű és davégű összetett női nevek önállósult becézője. Egyúttal a Gertrud német becézője jelentése ágvesző és karcsú. Még egyszer nagyon boldog névnapot az Ipoly, illetve Gerda nevezetű hallgatóknak. A következő meg a Sláger Önöknek szól.

a megaslágerek között filmajánlóval folytatjuk, benne pedig egy jó kis film Diane Keatonnal a főszerepben, ez a Mindörökké nyár. A nyár sosem múlik el, de az idő azért halad. Ginny, Mary és Nora valaha a legjobb barátnők voltak, és azt csinálták, amit a legjobb barátnők szoktak, minden nyáron együtt mentek táborozni, ahol boldogan hűültek, poénkodtak és pasiztak. Aztán eltelt néhány évtized, és Ginny, aki azóta is fő foglalkozásának tekinti, hogy fiatal maradjon, úgy dönt, még egyszer összetrombitálja a régi csajokat. Tulajdonképpen semmi sem változott, leszámítva, hogy a vidám lánycsapat mindegyik tagja elmúlt 70. Legendás színésznőkkel a főszerepben érdemes megnézni a Mindörökké nyár című filmet.

és napjaink meg a slágerei.

0: Nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban. Most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Tartsanak velem egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
2: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu.
2: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Eli a neve, vicces, okos.
7: Ne nézz!
6: Nem nézlek!
7: Áó, kicsit nézhetsz!
6: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka, a mozikban.
8: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várlak Fesztiválon.
9: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
10: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
10: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
11: A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön be nekik, és egy forintot se adjon számukra. Ma kezdődik a Pest vármegyei kupa. Az első mérkőzésen Vác Duka és Erdőkertes csap össze. Holnap után Visegrád fogadja Tahitót falut, valamint a tárnokiak is pályára lépnek a tököliek ellen. A hét utolsó mérkőzésén augusztus 16-án Takson és Szigetség mérkőzik meg egymással. Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Még 2016-ban 4278 személyautó vizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami közel 71%-os növekedés, írja az Infostart. A magyar vizsgálóállomások és vizsgabiztosok szakmai testületének elnöke arról beszélt, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszakin, amelyek állapotuk miatt már nem alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerre szabadna őket szállítani. Hozzátette, 10 éve 142.002 használt személyautó érkezett az országba, ezzel szemben tavaly 122.607. Vagyis mostanában kevesebb, ugyanakkor a bukások száma az 5-szörösére ugrott az ő honosításuknál és vizsgáztatásuknál. Betörtek a hekkerek egy lengyel

0: A támadás nem volt hatással a lakossági energiaellátásra. Bár korábban heti több tízezer forintnyi összeget is elköltött pizzára és köriszételekre, amiket csak szénsavas üdítővel volt hajlandó fogyasztani, egy rosszul sikerült fotó miatt végül teljesen megreformálta étkezési szokásait egy 30 éves brit nő, olvasható az Indexen. A bölcsődei gondozóként dolgozó Alice Date elmondása szerint nem zavarta a túlsúlya, egészen addig, amíg már nem bírt lehajolni a gyerekekért. Végül egy karácsonyi céges bulin készült előnytelen fotó éblesztette rá arra, hogy változtatott. Kell. A nő 130-ról 65 kg-ra fogyott úgy, hogy a megfelelő táplálkozásra és a mozgásra figyelt oda.
1: Demi Lovato meglepetés szerepben visszatér a Rock Tábor 3-ba. Az énekes színésznőről korábban csak azt jelentették be, hogy vezető producerként vesz részt a folytatás elkészítésében, képernyő szereplését viszont nem erősítették meg. Most viszont kiderült, újra Michi Torres szerepébe bújik. A produkcióban emellett ismét feltűnnek a Jonas testvérek is.
2: Időjárás.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, elvétve vékony fátyolfelők megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, a legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
2: Közlekedés.
1: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Fóti úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Emellett drónnal figyelik az autósokat Bátony terenye belterületén, vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.
5: Indul egy újabb óra, programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Szombat este érdemes újra Bánk felé venni az irányt. Augusztus 15-én újabb különleges előadás érkezik a Bánki nyár programjába. Este 9 órától a Bánki vízi színpadon a Best of Mamma Mia című zenés produkció várja a közönséget. Aki szereti az Abba dalait, annak ismerős dallamokból biztosan nem lesz hiány. A Fedáksári Színház előadása a Mamma Mia világát idézi meg ismert slágerekkel, tánccal és látványos színpadi jelenetekkel. Az előadásban többek között Balogh Tíme, a Kis Réka, Nem Csók Nóra, Puha Bernadett, Sárkány Krisztián, Szondi Tamás és Oller Roland lép színpadra, mellettük pedig a Fedáksári Színház tánckara is közreműködik. A produkció rendezője Sárkány Krisztián. Nem kell elutaznunk Görögországba egy estére, hiszen a Bánkitó partján is megteremthető a mediterrán hangulat, az abban legismertebb slágerei pedig garantálják a jókedvet. Augusztus 15-én, szombaton este 9 órakor, tehát Bánkon a vízi színpadon Best of Mamma Mia.

Joe Thomas itáliai álom, erről a regényről lesz szó a mai könyvajánló rovatban. A Walesben élő Lucia ügyvédként egy nappal átéve dolgozik, és arra számít, hogy hamarosan előléptetik. Előtte azonban szeretné kicsit kipihenni magát, ezért Dél-Olaszországba utazik a nagyszüleihez, ahol a verőfényes napsütésben a citromfák árnyékában lazíthat, és élvezheti nagymamája incsiklandóan finom főztjét. A nagyszülei házában azonban hideg zuhanyként éri a hír, hogy a nagyapja nyugdíjba megy és megválik a családi pizzériától, és ha ez nem lenne elég, kiderül, hogy az éttermet nem más, mint Lucia majdnem ex-férje, Giacomo vezi át. A baj persze sosem jár egyedül, Lucia otthonról is rossz híreket kap, és arra kényszerül, hogy átértékelje egész addigi életét. Ő maga sem tudja, hogy mit is akar valójában, visszatérni Walesbe, vagy éppen ellenkezőleg, Olaszországban maradni, folytatni a családi hagyományt, megvalósítani az álmait, és rendezni a kapcsolatát Giacomoval. Megtudhatják, hogyha elolvassák Joe Thomas könyvét, ez az itáliai álom, a vakáció, amely örökre megváltoztatja mindannyiunk életét.

Mozi ajánló a megaslágerek között a kirakatban. Nagyon szép délután kívánok mindenkinek. A mai napon Balassa gyarmaton 2-től 3D-ben a gyerekekkel megnézhetik a Minyonok és Szörnyek című animációs filmet. Moncs őrjárat a Dino film 2-től és 3/4-4-től. Diana 3D-ben 4 órától. Pókember vadonatúj nap Tom Hollanddel a főszerepben 2-től 2D-ben, 5:30-tól és 8-tól 3D-ben. 5:30-től és 6:45-től vetítik az Oak Street végét, 6 órától csak egy éjszaka, 8-tól pedig Odüsszeia és a Jégrémes. Ezek a mai filmek a Balassagyarmati moziban. Kellemes szórakozást!

0: hírakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és békönnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
4: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
5: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
4: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
5: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
4: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
5: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális. Ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika. Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
8: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
9: A Tisza támogatottsága 50% alá csúszott vissza a teljes népességben, és 60% alá a választani tudók bázisán, de a biztos szavazó pártválasztók körében továbbra is több mint 60%-on áll. Derül ki az Európion augusztusi közvéleménykutatásából, amit a 24.hu ismertetett. A felmérésből az is látszik, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. A teljes népességben a júliusi 8-ról 10%-ra, a pártválasztók között 10-ről 12-re, míg a biztos szavazó pártválasztók között szintén 8-ról 10%-ra nőtt a Mi Hazánk népszerűsége, ami a korábbi hónapok emelkedő trendjébe illeszkedik.
10: Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Míg 2016-ban 4278 személyautó vizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami közel 71%-os növekedés, írja az Infostart. A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testületének elnöke arról beszélt, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszakin, amelyek állapotuk miatt már nem alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerre szabadna őket szállítani. Hozzátette, 10 éve 142.002 használt személyautó érkezett az országba, ezzel szemben tavaly 122.607. Vagyis mostanában kevesebb, ugyanakkor a bukások száma az ötszörösére ugrott az ő honosításuknál és vizsgáztatásuknál.
9: A szlovák nemzetbiztonsági hivatal ellenőrzése megerősítette, hogy orosz gyártmányú alkatrészek vannak a Szlovákia által vásárolt radarkamerákban, erről ír az Új Szó internetes híroldal. A belügyminiszter az eredményekre reagálva azt mondta, éles üzembehelyezésük után ezek biztonsági kockázatot jelenthettek volna. Hozzátette, haladéktalanul tájékoztatják azokat az országokat, ahol már élesítették a rendszert, mivel számolni kell a hibrid fenyegetésekkel. Bár korábban heti több tízezer forintnyi összeget is elköltött pizzára és köriszételekre, amiket csak szénsavas üdítővel volt hajlandó fogyasztani, egy rosszul sikerült fotó miatt végül

0: Csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a szél, a legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
1: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Fóti úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Emellett drónnal figyelik az autósokat Bátony-Terenye belterületén. Vezessenek figyelmesen!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
5: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán palócos, vidám és ízekben gazdag programra vágynak augusztus végén, akkor irány Nógrád kövesd, ahol idén már 15. alkalommal rendezik meg a Palóc Vasírt Fesztivált. Augusztus 22-én szombaton egész nap programokkal várják a látogatókat a polgármesteri hivatal előtti téren, a délelőtt 11 órakor a hagyományos Vasírt sütő versennyel indul, ahol a csapatok saját recept alapján készítik el a palóc különlegességet. A zsűri elnöke ezúttal Gabali Kenza lesz. A gyerekeket már 13:30-tól Brand New Mini Disco várja, majd 2 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó. Ezt követi az új kenyér megáldása, a díszpolgári cím átadása és további ünnepi programok. Délután a hagyományoké lesz a főszerep, színpadra lépnek az óvodások, a garamkövesdi boróka csoport, valamint több hagyományőrző dalkör és asszonykórus is. 16:30-tól pedig már a retro slágereké a terep, érkezik a Balassagyarmati Retro Emlékzenekar. Este 6-kor Bunyós Pityu, majd a Flashman gondoskodik a zenéről, 7 órától pedig DJ Spy retro diszkójával zárul a fesztivál. A legkisebbekre is gondoltak, lesz ugrálóvár, lufi hajtogatás, hajfonás, jégkása és kürtös kalács. A gasztronómiai kínálatban pedig természetesen a palóc fasírt mellett street food finomságok is várják a vendégeket. 15. Palóc Vasírt Fesztivál, a belépés ingyenes, így augusztus 22-én érdemes Nógrád kövest felé venni az irányt.

Ajándékok, amelyekkel méregteleníthetjük a szervezetünket, napi életmódrovatunk következik a kirakatban. Szakemberek egybehangzó véleménye szerint, ha nem terheljük rossz ételekkel a szervezetünket, azaz megpróbálunk egészséges életet élni, akkor a testünknek nincs szüksége úgynevezett méregtelenítésre. Azonban a mai világban szinte elkerülhetetlen, hogy ne kerüljenek a szervezetünkbe olyan anyagok, amelyek káros hatással vannak az egészségi állapotunkra. Éppen emiatt is van szükségünk a test rendszeres időközönkénti méregtelenítésére. Amikor úgynevezett méreganyagok kerülnek a szervezetünkbe, akkor sokféle betegséggel és még elhízással is számolhatunk. Azonban minél kevesebb méreganyag van a testünkben, annál kisebb lesz az esélye a fáradtság, a fejfájás, az ízületi problémák kialakulásának. A toxinok károsítják a testünket, pontosabban a sejtjeinket, a szöveteinket és a szerveinket. Ezek a toxikus anyagok megtalálhatók az élelmiszerekben, a levegőben, a vízben, a ruháinkon, az otthonunkban, egy szóval bárhol. A méregtelenítés nem más, mint a test megtisztítása a káros anyagoktól, ez a folyamat pedig helyreállítja a test természetes öngyógyító folyamatait is. Hogy hogyan méregteleníthetjük a testünket, megtudhatják hamarosan, de előtte zenélünk.

hogyan méregtelenítjük a testünket, ezzel folytatjuk tovább a kirakatot, hiszen a mai témánk a méregtelenítés az életmód rovatban. Gyógynövényekkel, táplálékokkal, gyümölcslevekkel, aromaterápiával, testmozgással, légzési technikákkal és egyéb módszerekkel. A test hatékony tisztításához el kell távolítani a méreganyagokat a légzőrendszerből, a májból, az epehólyagból, a vesékből, a húgyutakból, a bőrből, a nyírokrendszerből és más szervekből. Emésztési problémák, alvászavarok, puffadás, bőrbetegségek, hátfájás, ízületi fájdalom, hajhullás esetén a testünknek valószínűleg méregtelenítésre van szüksége. Léteznek olyan táplálékok, amelyek nagyon sokat segíthetnek. A tojás például a fehérje gazdag forrása, és sok aminosavat tartalmaz, amely semlegesíti a szervezetben lévő toxinokat. A zabis gazdag antioxidáns forrás béta-glükánban is bővelkedik. A fokhagyma egy olyan prebiotikum, amely elősegíti a jó bélbaktériumok elszaporodását a bélben. A keresztes virágú zöldségek rostokban és rákellenes vegyületekben gazdagok. A B-vitaminokban gazdag táplálékok is fokozzák az emésztést és javítják az anyagcserét. A lencse és a bab nem csak jó fehérje források, de cinket és mangánt is tartalmaznak, amelyek fokozzák a máj anyagcseréjét. A citrusfélék tele vannak antioxidánsokkal, amelyek elősegítik azoknak az enzimeknek a termelődését, amelyek szintén nagy szerepet vállalnak a szervezet megtisztításában. Végül pedig további zöldségek, amelyek nagyon hatékonyak, a spenót, a kelkáposzta és a cékla.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban, ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.

0: Hollywood. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Eli a neve, vicces, okos.
3: Ne nézz!
2: Nem nézlek!
3: Áú, kicsit nézed.
2: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
4: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: A kihelyezett paksi kormányülés után Magyar Péter bejelentette, hogy azonnal megkezdik egy dunai fenékküszöb építését a paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek között. A munkálatok során mintegy 150 ezer köbméter követ használnak fel a mederben. A posztban azt írja, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és napi 24 órás munkavégzést rendeltek el. A beruházás célja, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, biztosítva az erőmű teljes kapacitású működését. A Duna vízállása az elmúlt időszakban sosem látott szintre esett vissza, ami a hajóforgalmat is akadályozta, és Paks teljesítményének csökkentését tette szükségessé. A kivitelezés koordinálásával Kádárpál tábornokot bízták meg, a tervezést a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával végzik, a szükséges engedélyezési eljárások pedig a munkálatokkal párhuzamosan zajlanak. A Tisza támogatottsága 50% alá csúszott vissza a teljes népességben, és 60% alá a választani tudók bázisán, de a biztos szavazó pártválasztók körében továbbra is több mint 60%-on áll. Derül ki az Európion augusztusi közvéleménykutatásából, amit a 24.hu ismertetett. A felmérésből az is látszik, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. A teljes népességben a júliusi 8-ról 10%-ra, a pártválasztók között 10-ről 12-re, míg a biztos szavazó pártválasztók között szintén 8-ról 10%-ra nőtt a Mi Hazánk népszerűsége, ami a korábbi hónapok emelkedő trendjébe illeszkedik. A mesterséges intelligencia eddig szabályozatlan terjedése miatt 2028-ra a magyarországi zenei jogdíjbevételek csaknem ötöde kerülhet veszélybe. Összességében 12 milliárd forintra rúghat a kiesés, állapította meg közleményében a ProArt, szövetség a szerzői jogokért. Részletezték, a magyarországi zenészek közvetlen és közvetett módon évente több mint 282 milliárd forint hozzáadott értéket állítanak elő, ami a GDP 0,3%-át teszi ki. Ám ez a gazdasági erő az AI hatása miatt jelentősen gyengülhet. Hozzátették, a mesterséges intelligencia által leginkább érintett szegmensek közé a háttérzenét, a produkciózenét és a streaminget sorolták.

0: Demi Lovato meglepetés szerepben visszatér a Rock Tábor 3-ba. Az énekes színésznőről korábban csak azt jelentették be, hogy vezető producerként vesz részt a folytatás elkészítésében. Képernyő szereplését viszont nem erősítették meg. Most viszont kiderült, újra Michi Torres szerepébe bújik. A produkcióban emellett ismét feltűnnek a Jonas testvérek is.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
1: Időjárás.
0: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, elvétve vékony fátyolfelők megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
0: Nagyon szól.
3: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégei Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú nyári programra vágyik. A rendezvény délután egykor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos focisója várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégei Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti programok is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget, 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról, a napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki jól érezheti magát. Falunap Drégei Palánkon augusztus 15-én a Művelődési Ház udvarán.

0: napi nagyvilág rovatunkban ma Szardínián fogunk járni gondolatban, egy csodálatos olaszországi szigeten, ami tele van természeti csodákkal. Persze a türkiszkék földközi tenger és a több kilométernyi homokos strand jelentik a legfőbb vonzerőt, de a titokzatos ősi építményeit, túraútvonalait és a színes hegyi kisvárosait is érdemes felfedezni, például a Neptunusz barlangot. A hosszú tengerparti lépcsőn az Escala del Cabiról, azaz a kecske lépcsőn jutatunk le ehhez az Ágero közelében található hihetetlen természeti csodához. A barlang Neptunuszról, a tenger római istenéről kapta a nevét, belsejében egy nagy sósvízű tó vár bennünket, miközben különleges cseppköveket is megcsodálhatunk, amelyek egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Megnézhetjük a La Pelosa strandot is, bár gyakorlatilag lehetetlen Szardínia legszebb strandját megnevezni, a Stintinóban található La Pelosa strand kétségkívül kiváló, és türkiszkék vize, illetve puha, cukorfehér homokja fantasztikus, míg a másik oldalon a búja mediterrán növényzetben és az Asinara szigetre nyíló kilátásban gyönyörködhetünk. Hamarosan folytatjuk Szardíniával, előtte zenélünk.
1: Jó, már

Santa Teresa Gallura, ezzel folytatjuk a napi nagyvilág rovatot, hogyha idén-nyáron Szardíniát keresik fel, akkor mindenféleképpen nézzék meg a Santa Teresa Gallurát is. A Bonifacio szoroson egy keskeny földsávon fekszik, dús növényzettel, különleges gránit sziklákkal és tiszta hűsítő tengerrel. Az itteni strandokról már kilátás nyílik a közeli francia Korzika szigetére is, de ellátogathatunk az óriások sírjához, amely egy bronzkorból származó, különleges, érdekes, megalitikus régészeti lelőhely. Az észak-szardiniai Capotestánál a szél különleges, finoman mintázott alakzatokat formált a gránit sziklákba. A közeli Cala dei Corsarinál pedig a római korból származó víz alá került, római kori romokat is megcsodálhatunk. A kora esti órákban, amikor a nap lassan elsüllyed a horizonton, különösen festői látványt nyújt a vidék. Szardínia gyönyörű, érdemes egyszer az életben elutazni erre a gyönyörű olasz szigetre.

0: volt a kirakat, 4 órához érkeztünk, ne menjenek sehová, hiszen a megaslágerek pörögnek tovább a hírek után éjjel-nappal a Megafonban, és természetesen az éteren kívül az interneten, a világhálón is megtalálnak minket, www.megafonfm.hu. Holnap ismét várom önöket, addig is minden jót és szépet kívánok mindenkinek, jó munkát, ha még a munkahelyen vannak, illetve jó utat hazafelé, ha már befejezték a teendőiket. Ez volt a kirakat, Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ral ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
8: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Eli a neve, vicces, okos.
12: Ne nézz!
11: Nem nézlek!
12: Au, kicsit nézhetsz.
11: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka, a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
13: E héttől már használhatják a verőcélyek azt a csónaklejárót, amelyet a Duna alacsony vízállásának köszönhetően meghosszabbított az önkormányzat. A polgármesteri hivatal előtt található lejárót a település saját forrásból, valamint lakossági összefogással toldotta meg. Többek között Letkésen és Vámos Mikulán is várják az önkénteseket az idei nagyipoly takarításra. Mindkét településen holnap szedik a szemetet a határfolyó partján, és ott, ahol megközelíthető, a mederben is. Letkésen a hivatal előtt, Vámos Mikulán a szabadidőközpontnál lesz a gyülekező, reggel 7:30-8 óra körül. A szervezők zsákot, kesztyűt és ivóvizet is biztosítanak a résztvevőknek. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön bedőjön nekik, és egy forintot se adjon számukra. Senki ne vigye haza azokat a régészeti tárgyakat, amelyek a Duna alacsony vízállása miatt bukkannak fel a Váci Dunaparton. Erről beszélt a Városi Televízió híradójában a Trágor Ignác Múzeum egyik munkatársa. Úvári Péter azt mondta az interjúban, az arra járók, amennyiben találnak egy-egy leletet, ne mozdítsák el, készítsenek róla fotót, jegyezzék meg a megtalálás helyét és szóljanak a múzeum szakembereinek, akik akár a megtalálóba közösen vizsgálják meg a felfedezett tárgyat. Hozzátette, a törvény szerint a régészeti jelentőségű tárgyak az állam tulajdonát képezik. Azok engedély nélküli elvitele vagy értékesítése jogszabályellenes. Lakossági kérés alapján a Barapatak Őrbottyáni és Vágyhartyáni szakaszán kialakult súlyos vízhiány miatt kereste meg Simon Renáta a Pest vármegyei kormányhivatalt. A Tiszapárt országgyűlési képviselője megtudta, Vágyhartyánban egy magántulajdonú oldaltározót azonosítottak, amely a hatósági nyilvántartás szerint nem rendelkezik vízjogi engedéllyel. Míg Őrbottyánban egy másik magántulajdonú tározó működését ellenőrizték, ahol van érvényes vízjogi üzemeltetési engedély. A kezelő további három feltételezett tározóról is beszámolt Őrbottyán területén, azonban ezeket a helyszíni vizsgálat során nem sikerült beazonosítani. A hatósági nyilvántartásokban ezekre vonatkozóan sem találtak érvényes vízjogi engedélyt. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az engedély nélküli tározókat helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogják, amíg be nem azonosított létesítményeket pedig felkutatják, és ha kell, az elbontást is elrendelhetik. A Tisza támogatottsága 50% alá csúszott vissza a teljes népességben, és 60% alá a választani tudók bázisán, de a biztos szavazó pártválasztók körében továbbra is több mint 60%-on áll. Derül ki az Európion augusztusi közvéleménykutatásából, amit a 24.hu ismertetett. A felmérésből az is látszik, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. A teljes népességben a júliusi 8-ról 10%-ra, a pártválasztók között 10-ről 12-re, míg a biztos szavazó pártválasztók között szintén 8-ról 10%-ra nőtt a Mi Hazánk népszerűsége, ami a korábbi hónapok emelkedő trendjébe illeszkedik. Oroszország tükörszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni, jelentette ki az orosz elnök, amikor megtekintette az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. Vladimir Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését, és kifogásolta, hogy eljutottak az orosz tulajdon elárverezéséig is. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte.
14: Időjárás.
15: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, elvétve vékony fátyol

0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
0: A Gödi Városrendészet megfogott egy kisebb csapatot, amely az áramszolgáltatóra hivatkozva ágaprításra akarta rávenni a helyieket, írja a Hello Göd internetes híroldal. Információik szerint a Dózsa-György út környékén próbálkoztak, de hivatalos, az E.ON-nal kötött szerződést igazoló papírt nem tudtak bemutatni. A rendészet 5 percet adott nekik, hogy elhagyják a várost. Alap ironikusan megjegyzi, úgy tudják, a csalók dinamikus árszabással dolgoznak. Van, akinek 100 000 forintos árat ajánlottak, és van, akinél kevesebbel is beérték volna. A leírás alapján egy fehér teherautó és egy ágaprítógép kíséretében házalnak. A gödi közterület felügyelők azt kérik a lakosságtól, hogy amennyiben térítés ellenében akarná elvégezni ezt a munkát bárki, azt jelentsék a hivatalnak. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön be nekik, és egy forintot se adjon számukra. Lakossági kérés alapján a Barapatak Őrbottyáni és Vágyhartyáni szakaszán kialakult súlyos vízhiány miatt kereste meg Simon Renáta a Pestvár megyei kormányhivatalt. A Tiszapárt országgyűlési képviselője megtudta, Vágyhartyánban egy magántulajdonú oldaltározót azonosítottak, amely a hatósági nyilvántartás szerint nem rendelkezik vízjogi engedéllyel. Míg Őrbottyánban egy másik magántulajdonú tározó működését ellenőrizték, ahol van érvényes vízjogi üzemeltetési engedély. A kezelő további 3 feltételezett tározóról is beszámolt Őrbottyán területén, azonban ezeket a helyszíni vizsgálat során nem sikerült beazonosítani. A hatósági nyilvántartásokban ezekre vonatkozóan sem találtak érvényes vízjogi engedélyt. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az engedély nélküli tározókat helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogják, amíg be nem azonosított létesítményeket pedig felkutatják, és ha kell, az elbontást is elrendelhetik. A kihelyezett paksi kormányülés után Magyar Péter bejelentette, hogy azonnal megkezdik egy dunai fenékküszöb építését a paksi atomerőmű és Duna-Szentbenedek között. A munkálatok során mintegy 150 000 köbméter követ használnak fel a mederben. A posztban azt írja, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és napi 24 órás munkavégzést rendeltek el. A beruházás célja, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, biztosítva az erőmű teljes kapacitású működését. A Duna vízállása az elmúlt időszakban sosem látott szintre esett vissza, ami a hajóforgalmat is akadályozta, és Paks teljesítményének csökkentését tette szükségessé. A kivitelezés koordinálásával Kádárpál tábornokot bízták meg, a tervezést a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával végzik, a szükséges engedélyezési eljárások pedig a munkálatokkal párhuzamosan zajlanak.
2: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Fóti úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Emellett drónnal figyelik az autósokat Bátony terenye belterületén. Vezessenek figyelmesen!
2: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
8: Tessék, CH Klíma.
9: CH Klíma.
8: Igen, CH Klíma.
9: CH Klíma.
10: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
11: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
12: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
13: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
12: Horizontablak.hu.
14: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
15: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
14: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
15: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
14: Bársonyvendéglő.hu.
15: Bársonyvendéglő.hu. Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyító.

0: Balatonparton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Eli a neve, vicces, okos.
4: Ne nézz!
3: Nem nézlek!
4: Au, kicsit nézhetsz.
3: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
5: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
6: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
7: Reklámot hallottak.
8: 17 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: A Gödi Városrendészet megfogott egy kisebb csapatot, amely az áramszolgáltatóra hivatkozva ágaprításra akarta rávenni a helyieket, írja a Hello Göd internetes híroldal. Információik szerint a Dózsa-György út környékén próbálkoztak, de hivatalos, az E.ON-nal kötött szerződést igazoló papírt nem tudtak bemutatni. A rendészet 5 percet adott nekik, hogy elhagyják a várost. Alap ironikusan megjegyzi, úgy tudják, a csalók dinamikus árszabással dolgoznak. Van, akinek 100 000 forintos árat ajánlott, és van, akinél kevesebbel is beérték volna. A leírás alapján egy fehér teherautó és egy ágaprítógép kíséretében házalnak. A Gödi közterület felügyelők azt kérik a lakosságtól, hogy amennyiben térítés ellenében akarná elvégezni ezt a munkát bárki, azt jelentsék a hivatalnak. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön be nekik, és egy forintot se adjon számukra. Lakossági kérés alapján a Barapatak Őrbottyáni és Vágyhartyáni szakaszán kialakult súlyos vízhiány miatt kereste meg Simon Renáta a Pestvár megyei kormányhivatalt. A Tiszapárt országgyűlési képviselője megtudta, Vágyhartyánban egy magántulajdonú oldaltározót azonosítottak, amely a hatósági nyilvántartás szerint nem rendelkezik vízjogi engedéllyel. Míg Őrbottyánban egy másik magántulajdonú tározó működését ellenőrizték, ahol van érvényes vízjogi üzemeltetési engedély. A kezelő további 3 feltételezett tározóról is beszámolt Őrbottyán területén, azonban ezeket a helyszíni vizsgálat során nem sikerült beazonosítani. A hatósági nyilvántartásokban ezekre vonatkozóan sem találtak érvényes vízjogi engedélyt. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az engedély nélküli tározókat helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogják, amíg be nem azonosított létesítményeket pedig felkutatják, és ha kell, az elbontást is elrendelhetik. A kihelyezett paksi kormányülés után Magyar Péter bejelentette, hogy azonnal megkezdik egy dunai fenékküszöb építését a paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek között. A munkálatok során mintegy 150 000 köbméter követ használnak fel a mederben. A posztban azt írja, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és napi 24 órás munkavégzést rendeltek el. A beruházás célja, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, biztosítva az erőmű teljes kapacitású működését. A Duna vízállása az elmúlt időszakban sosem látott szintre esett vissza, ami a hajóforgalmat is akadályozta, és Paks teljesítményének csökkentését tette szükségessé. A kivitelezés koordinálásával Kádárpál tábornokot bízták meg, a tervezést a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával végzik, a szükséges engedélyezési eljárások pedig a munkálatokkal párhuzamosan zajlanak.
7: Közlekedés.
9: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Fóti úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton. Emellett drónnal figyelik az autósokat Bátony terenye belterületén. Vezessenek figyelmesen!
7: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
0: Mega jó hangulatban.
8: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
5: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
4: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
5: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
6: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 13-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
8: A Gödi Városrendészet megfogott egy kisebb csapatot, amely az áramszolgáltatóra hivatkozva ágaprításra akarta rávenni a helyieket, írja a Hello Göd internetes híroldal. Információik szerint a Dózsa-György út környékén próbálkoztak, de hivatalos, az E.ON-nal kötött szerződést igazoló papírt nem tudtak bemutatni. A rendészet 5 percet adott nekik, hogy elhagyják a várost. Alap ironikusan megjegyzi, úgy tudják, a csalók dinamikus árszabással dolgoznak. Van, akinek 100 000 forintos árat ajánlott, és van, akinél kevesebbel is beérték volna. A leírás alapján egy fehér teherautó és egy ágaprítógép kíséretében házalnak. A Gödi közterület felügyelők azt kérik a lakosságtól, hogy amennyiben térítés ellenében akarná elvégezni ezt a munkát bárki, azt jelentsék a hivatalnak. E héttől már használhatják a verőcélyek azt a csónak lejárót, amelyet a Duna alacsony vízállásának köszönhetően meghosszabbított az önkormányzat. A polgármesteri hivatal előtt található lejárót a település saját forrásból, valamint lakossági összefogással toldotta meg. Többek között Letkésen és Vámos Mikulán is várják az önkénteseket az idei nagyipoly takarításra. Mindkét településen holnap szedik a szemetet a határfolyó partján, és ott, ahol megközelíthető, a mederben is. Letkésen a hivatal előtt, Vámos Mikulán a szabadidőközpontnál lesz a gyülekező, reggel 7:30-8 óra körül. A szervezők zsákot, kesztyűt és ivóvizet is biztosítanak a résztvevőknek. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön nekik, és egy forintot se adjon számukra. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön be nekik, és egy forintot se adjon számukra. Senki ne vigye haza azokat a régészeti tárgyakat, amelyek a Duna alacsony vízállása miatt bukkannak fel a Váci Dunaparton. Erről beszélt a Városi Televízió híradójában a Trágor Ignác Múzeum egyik munkatársa. Úvári Péter azt mondta az interjúban, az arra járók, amennyiben találnak egy-egy leletet, ne mozdítsák el, készítsenek róla fotót, jegyezzék meg a megtalálás helyét és szóljanak a múzeum szakembereinek, akik akár a megtalálóval közösen vizsgálják meg a felfedezett tárgyat. Hozzátette, a törvény szerint a régészeti jelentőségű tárgyak az állam tulajdonát képezik, azok engedély nélküli elvitele vagy értékesítése jogszabályellenes. lakossági kérés alapján a Barapatak Őrbottyáni és Vágyhartyáni szakaszán kialakult súlyos vízhiány miatt kereste meg Simon Renáta a Pestvármegyei kormányhivatalt. A Tiszapárt országgyűlési képviselője megtudta, Vágyhartyánban egy magántulajdonú oldaltározót azonosítottak, amely a hatósági nyilvántartás szerint nem rendelkezik vízjogi engedéllyel. Míg Őrbottyánban egy másik magántulajdonú tározó működését ellenőrizték, ahol van érvényes vízjogi üzemeltetési engedély. A kezelő további három feltételezett tározóról is beszámolt Őrbottyán területén, azonban ezeket a helyszíni vizsgálat során nem sikerült beazonosítani. A hatósági nyilvántartásokban ezekre vonatkozóan sem találtak érvényes vízjogi engedélyt. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az engedély nélküli tározókat helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogják, amíg be nem azonosított létesítményeket pedig felkutatják, és ha kell, az elbontást is elrendelhetik. Ma kezdődik a Pestvármegyei Kupa. Az első mérkőzésen Vác Duka és Erdőkertes csap össze. Holnap után Visegrád fogadja Tahitót falut, valamint a Tárnokiak is pályára lépnek a Tököliek ellen. A hét utolsó mérkőzésén augusztus 16-án Takson és Szigetség mérkőzik meg egymással.
0: Közlekedés.
8: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Patak és Nagyoroszi között, valamint Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra is.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
2: Mega jó hangulatban. Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám. Reklám. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak! Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj. Igen, jól hallottad! Nulla extra költség! És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk! Euró, dollár, font, lej, zlotyi és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon! Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük! Reggel 8-tól már itt vagyunk! És egészen délután 5-ig várunk minden nap! Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21! Számolj utána! Megéri hozzánk jönni!
1: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
0: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
1: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
0: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Eli a neve, vicces, okos.
5: Ne nézz!
4: Nem nézlek!
5: Au, kicsit nézed.
4: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
6: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
7: A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön be nekik, és egy forintot se adjon számukra. Ma kezdődik a Pest vármegyei kupa. Az első mérkőzésen Vác Duka és Erdőkertes csap össze. Holnap után Visegrád fogadja Tahitót falut, valamint a tárnokiak is pályára lépnek a tököliek ellen. A hét utolsó mérkőzésén augusztus 16-án Takson és Szigetség mérkőzik meg egymással. Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Míg 2016-ban 4278 személyautó vizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami közel 71%-os növekedés, írja az Infostart. A magyar vizsgálóállomások és vizsgabiztosok szakmai testületének elnöke arról beszélt, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszakin, amelyek állapotuk miatt már nem alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerre szabadna őket szállítani. Hozzátette, 10 éve 142.002 használt személyautó érkezett az országba, ezzel szemben tavaly 122.607. Vagyis mostanában kevesebb, ugyanakkor a bukások száma az ötszörösére ugrott az ő honosításuknál és vizsgáztatásuknál. Betörtek a hekkerek egy lengyel hő- és villamos erőműbe, majd sikeresen leállították a létesítmény egyik gőzturbináját és vízkezelő rendszerét, írja a hvg.hu. A támadást egy az elektromos elosztórendszer által kezelt privát mobilhálózaton keresztül hajtották végre. A szakemberek a láncolatban több biztonsági problémát is felfedeztek a vizsgálatok során, amelyek végül lehetővé tették a hekkerek számára, hogy eljussanak a létesítmény vezérlőjéig. Itt aztán leállítottak egy turbinát, valamint egy vízkezelő berendezést is. Mivel az erőműben épp karbantartási munkálatok folytak, először azt hitték a dolgozók, hogy ezzel kapcsolatos a probléma. A támadás nem volt hatással a lakossági energiaellátásra. Bár korábban heti több tízezer forintnyi összeget is elköltött pizzára és köriszételekre, amiket csak szénsavas üdítővel volt hajlandó fogyasztani, egy rosszul sikerült fotó miatt végül teljesen megreformálta étkezési szokásait egy 30 éves brit nő, olvasható az Indexen. A bölcsődei gondozóként dolgozó Alice Date elmondása szerint nem zavarta a túlsúlya, egészen addig, amíg már nem bírt lehajolni a gyerekekért. Végül egy karácsonyi céges bulin készült előnytelen fotó éblesztette rá arra, hogy változtat. Kell. A nő 130-ról 65 kg-ra fogyott úgy, hogy a megfelelő táplálkozásra és a mozgásra figyelt oda. Demi Lovato meglepetés szerepben visszatér a Rock Tábor 3-ba. Az énekes színésznőről korábban csak azt jelentették be, hogy vezető producerként vesz részt a folytatás elkészítésében. Képernyő szereplését viszont nem erősítették meg. Most viszont kiderült, újra Michi Torres szerepébe bújik. A produkcióban emellett ismét feltűnnek a Jonas testvérek is.
1: Közlekedés.
7: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Patak és Nagyoroszi között, valamint Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
0: Mega jó hangulatban. Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
3: E héttől már használhatják a verőcélyek azt a csónak lejárót, amelyet a Duna alacsony vízállásának köszönhetően meghosszabbított az önkormányzat. A polgármesteri hivatal előtt található lejárót a település saját forrásból, valamint lakossági összefogással toldotta meg. Többek között Letkésen és Vámos Mikulán is várják az önkénteseket az idei Nagyipoly takarításra. Mindkét településen holnap szedik a szemetet a határfolyó partján, és ott, ahol megközelíthető, a mederben is. Letkésen a hivatal előtt, Vámos Mikulán a szabadidőközpontnál lesz a gyülekező, reggel 7:30-8 óra körül. A szervezők zsákot, kesztyűt és ivóvizet is biztosítanak a résztvevőknek. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön-bedőljön nekik, és egy forintot se adjon számukra. Senki ne vigye haza azokat a régészeti tárgyakat, amelyek a Duna alacsony vízállása miatt bukkannak fel a Váci Dunaparton. Erről beszélt a Városi Televízió híradójában a Trágor Ignác Múzeum egyik munkatársa. Óvári Péter azt mondta az interjúban, az arra járók, amennyiben találnak egy-egy leletet, ne mozdítsák el, készítsenek róla fotót, jegyezzék meg a megtalálás helyét és szóljanak a múzeum szakembereinek, akik akár a megtalálóval közösen vizsgálják meg a felfedezett tárgyat. Hozzátette, a törvény szerint a régészeti jelentőségű tárgyak az állam tulajdonát képezik, azok engedély nélküli elvitele vagy értékesítése jogszabályellenes. Lakossági kérés alapján a Barapatak Őrbottyáni és Vágyhartyáni szakaszán kialakult súlyos vízhiány miatt kereste meg Simon Renáta a Pestvár megyei kormányhivatalt. A Tiszapárt országgyűlési képviselője megtudta, Vágyhartyánban egy magántulajdonú oldaltározót azonosítottak, amely a hatósági nyilvántartás szerint nem rendelkezik vízjogi engedéllyel. Míg Őrbottyánban egy másik magántulajdonú tározó működését ellenőrizték, ahol van érvényes vízjogi üzemeltetési engedély. A kezelő további három feltételezett tározóról is beszámolt Őrbottyán területén, azonban ezeket a helyszíni vizsgálat során nem sikerült beazonosítani. A hatósági nyilvántartásokban ezekre vonatkozóan sem találtak érvényes vízjogi engedélyt. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az engedély nélküli tározókat helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogják, amíg be nem azonosított létesítményeket pedig felkutatják, és ha kell, az elbontást is elrendelhetik. A Tisza támogatottsága 50% alá csúszott vissza a teljes népességben, és 60% alá a választani tudók bázisán, de a biztos szavazó pártválasztók körében továbbra is több mint 60%-on áll. Derül ki az Európion augusztusi közvélemény kutatásából, amit a 24.hu ismertetett. A felmérésből az is látszik, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. A teljes népességben a júliusi 8-ról 10%-ra, a pártválasztók között 10-ről 12-re, míg a biztos szavazó pártválasztók között szintén 8-ról 10%-ra nőtt a Mi Hazánk népszerűsége, ami a korábbi hónapok emelkedő trendjébe illeszkedik. Oroszország tükörszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni, jelentette ki az orosz elnök, amikor megtekintette az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. Vladimir Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését, és kifogásolta, hogy eljutottak az orosz tulajdon elárverezéséig is. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte.
1: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Patak és Nagyoroszi között, valamint Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
4: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Tisza támogatottsága 50% alá csúszott vissza a teljes népességben, és 60% alá a választani tudók bázisán, de a biztos szavazó pártválasztó körében továbbra is több mint 60%-on áll. Derül ki az Európion augusztusi közvéleménykutatásából, amit a 24.hu ismertetett. A felmérésből az is látszik, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. A teljes népességben a júliusi 8-ról 10%-ra, a pártválasztók között 10-ről 12-re, míg a biztos szavazó pártválasztók között szintén 8-ról 10%-ra nőtt a Mi Hazánk népszerűsége, ami a korábbi hónapok emelkedő trendjébe illeszkedik.
3: Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Még 2016-ban 4278 személyautó vizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami közel 71%-os növekedés, írja az Infostart. A magyar vizsgálóállomások és vizsgabiztosok szakmai testületének elnöke arról beszélt, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszakin, amelyek állapotuk miatt már nem alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerre szabadna őket szállítani. Hozzátette, 10 éve 142.002 használt személyautó érkezett az országba, ezzel szemben tavaly 122.607. Vagyis mostanában kevesebb, ugyanakkor a bukások száma az ötszörösére ugrott az ő honosításuknál és vizsgáztatásuknál.
4: A szlovák nemzetbiztonsági hivatal ellenőrzése megerősítette, hogy orosz gyártmányú alkatrészek vannak a Szlovákia által vásárolt radarkamerákban, erről ír az Új Szó internetes híroldal. A belügyminiszter az eredményekre reagálva azt mondta, éles üzembehelyezésük után ezek biztonsági kockázatot jelenthettek volna. Hozzátette, haladéktalanul tájékoztatják azokat az országokat, ahol már élesítették a rendszert, mivel számolni kell a hibrid fenyegetésekkel.
5: Bár korábban heti több tízezer forintnyi összeget is elköltött pizzára és köriszételekre, amiket csak szénsavas üdítővel volt hajlandó fogyasztani, egy rosszul sikerült fotó miatt végül teljesen megreformálta étkezési szokásait egy 30 éves brit nő, olvasható az Indexen. A bölcsődei gondozóként dolgozó Alice Date elmondása szerint nem zavarta a túlsúlya, egészen addig, amíg már nem bírt lehajolni a gyerekekért. Végül egy karácsonyi céges bulin készült előnytelen fotó éblesztette rá arra, hogy változtatott. Kell. A nő 130-ról 65 kg-ra fogyott úgy, hogy a megfelelő táplálkozásra és a mozgásra figyelt oda.
6: Közlekedés.
7: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Patak és Nagyoroszi között, valamint Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra is.
8: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
8: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 13-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
3: A Gödi Városrendészet megfogott egy kisebb csapatot, amely az áramszolgáltatóra hivatkozva ágaprításra akarta rávenni a helyieket, írja a Hello Göd internetes híroldal. Információik szerint a Dózsa-György út környékén próbálkoztak, de hivatalos, az E.ON-nal kötött szerződést igazoló papírt nem tudtak bemutatni. A rendészet 5 percet adott nekik, hogy elhagyják a várost. Alap ironikusan megjegyzi, úgy tudják, a csalók dinamikus árszabással dolgoznak. Van, akinek 100 000 forintos árat ajánl, és van, akinél kevesebbel is beérték volna. A leírás alapján egy fehér teherautó és egy ágaprítógép kíséretében házalnak. A gödi közterület felügyelők azt kérik a lakosságtól, hogy amennyiben térítés ellenében akarná elvégezni ezt a munkát bárki, azt jelentsék a hivatalnak.
5: E héttől már használhatják a verőcélyek azt a csónak lejárót, amelyet a Duna alacsony vízállásának köszönhetően meghosszabbított az önkormányzat. A polgármesteri hivatal előtt található lejárót a település saját forrásból, valamint lakossági összefogással toldotta meg. Többek között Letkésen és Vámos Mikulán is várják az önkénteseket az idei Nagyipoly takarításra. Mindkét településen holnap szedik a szemetet a határfolyó partján, és ott, ahol megközelíthető, a mederben is. Letkésen a hivatal előtt, Vámos Mikulán a szabadidő központnál lesz a gyülekező, reggel 7:30-8 óra körül. A szervezők zsákot, kesztyűt és ivóvizet is biztosítanak a résztvevőknek. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön-bedőljön nekik, és egy forintot se adjon számukra. A balassagyarmati mentőállomás részére történő gyűjtés miatt keresték meg a Megafon munkatársát tegnap telefonon. A hívó elmondása szerint az épület felújítására kérnek támogatást. Szerkesztőségünk azonnal megkereste Lukács József mentőtisztet az esettel kapcsolatban, aki elmondta, nem zajlik semmilyen gyűjtés, és ha lenne, azt nem telefonon keresztül intéznék. Hangsúlyozta, telefonos csalókról van szó, így senki ne dőljön be nekik, és egy forintot se adjon számukra.
6: Senki ne vigye haza azokat a régészeti tárgyakat, amelyek a Duna alacsony vízállása miatt bukkannak fel a Váci Dunaparton. Erről beszélt a Városi Televízió híradójában a Trágor Ignác Múzeum egyik munkatársa. Úvári Péter azt mondta az interjúban, az arra járók, amennyiben találnak egy-egy leletet, ne mozdítsák el, készítsenek róla fotót, jegyezzék meg a megtalálás helyét és szóljanak a múzeum szakembereinek, akik akár a megtalálóba közösen vizsgálják meg a felfedezett tárgyat. Hozzátette, a törvény szerint a régészeti jelentőségű tárgyak az állam tulajdonát képezik. Azok engedély nélküli elvitele vagy értékesítése jogszabályellenes.
7: Lakossági kérés alapján a Barapatak Őrbottyáni és Vágyhartyáni szakaszán kialakult súlyos vízhiány miatt kereste meg Simon Renáta a Pest vármegyei kormányhivatalt. A Tiszapárt országgyűlési képviselője megtudta, Vágyhartyánban egy magántulajdonú oldaltározót azonosítottak, amely a hatósági nyilvántartás szerint nem rendelkezik vízjogi engedéllyel. Míg Őrbottyánban egy másik magántulajdonú tározó működését ellenőrizték, ahol van érvényes vízjogi üzemeltetési engedély. A kezelő további 3 feltételezett tározóról is beszámolt Őrbottyán területén, azonban ezeket a helyszíni vizsgálat során nem sikerült beazonosítani. A hatósági nyilvántartásokban ezekre vonatkozóan sem találtak érvényes vízjogi engedélyt. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az engedély nélküli tározókat helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogják, amíg be nem azonosított létesítményeket pedig felkutatják, és ha kell, az elbontást is elrendelhetik.
8: Ma kezdődik a Pest vármegyei kupa. Az első mérkőzésen Vác Duka és Erdőkertes csap össze. Holnap után Visegrád fogadja Tahitót falut, valamint a tárnokiak is pályára lépnek a tököliek ellen. A hét utolsó mérkőzésén augusztus 16-án Takson és Szigetség mérkőzik meg egymással.
9: Közlekedés.
10: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Patak és Nagyoroszi között, valamint Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
1: A kihelyezett paksi kormányülés után Magyar Péter bejelentette, hogy azonnal megkezdik egy dunai fenékküszöb építését a paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek között. A munkálatok során mintegy 150 ezer köbméter követ használnak fel a mederben. A posztban azt írja, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és napi 24 órás munkavégzést rendeltek el. A beruházás célja, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, biztosítva az erőmű teljes kapacitású működését. A Duna vízállása az elmúlt időszakban sosem látott szintre esett vissza, ami a hajóforgalmat is akadályozta, és Paks teljesítményének csökkentését tette szükségessé. A kivitelezés koordinálásával Kádár Pál tábornokot bízták meg, a tervezést a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával végzik, a szükséges engedélyezési eljárások pedig a munkálatokkal párhuzamosan zajlanak. A Tisza támogatottsága 50% alá csúszott vissza a teljes népességben, és 60% alá a választani tudók bázisán, de a biztos szavazó pártválasztók körében továbbra is több mint 60%-on áll. Derül ki az Európion augusztusi közvéleménykutatásából, amit a 24.hu ismertetett. A felmérésből az is látszik, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. A teljes népességben a júliusi 8-ról 10%-ra, a pártválasztók között 10-ről 12-re, míg a biztos szavazó pártválasztók között szintén 8-ról 10%-ra nőtt a Mi Hazánk népszerűsége, ami a korábbi hónapok emelkedő trendjébe illeszkedik. A mesterséges intelligencia eddig szabályozatlan terjedése miatt 2028-ra a magyarországi zenei jogdíjbevételek csaknem 1/5 kerülhet veszélybe. Összességében 12 milliárd forintra rúghat a kiesés, állapította meg közleményében a ProArt, szövetség a szerzői jogokért. Részletezték, a magyarországi zenészek közvetlen és közvetett módon évente több mint 282 milliárd forint hozzáadott értéket állítanak elő, ami a GDP 0,3%-át teszi ki, ám ez a gazdasági erő az AI hatása miatt jelentősen gyengülhet. Hozzátették, a mesterséges intelligencia által leginkább érintett szegmensek közé a háttérzenét, a produkciós zenét és a streaminget sorolták. Demi Lovato meglepetés szerepben visszatér a Rock Tábor 3-ba. Az énekes színésznőről korábban csak azt jelentették be, hogy vezető producerként vesz részt a folytatás elkészítésében. Képernyő szereplését viszont nem erősítették meg. Most viszont kiderült, újra Michi Torres szerepébe bújik. A produkcióban emellett ismét feltűnnek a Jonas testvérek is.
3: Közlekedés.
1: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Patak és Nagyoroszi között, valamint Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra is.
3: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
3: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 14-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: A paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára. Ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Duna medrének évtizedek óta tartó mélyülését. Erről beszélt a WWF magyarországi szakértője az MTI-nek. Gruber Tamás szerint a fenékküszöb a felvízi oldalon képes lehet visszatartani a vizet és megemelni a vízszintet, ugyanakkor az alvízi oldalon akár további súlyosbíthatja a kisvízi helyzetet. A fenékküszöb feletti és alatti folyószakaszokon egyaránt fontos a meder folyamatos vizsgálata, mind műszaki, mind ökológiai szempontból. Ezekből az adatokból lehet arra következtetni, hogy mennyire hatékonyan működik a rendszer. Arra a kérdésre, hogy a fenékküszöb elegendő lehet-e a jövőben várható szélsőséges alacsony vízállások kezelésére, a WWF szakértője azt mondta, a jelenleg ismert információk alapján erre nem lehet egyértelmű választ adni. Az áraknál fontosabb szempont a minőség az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál, a szülők többsége pedig műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte az egyik legnagyobb elektronikai termékeket árusító áruházlánc. Felmérésük szerint a legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermek okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. A visszajelzések alapján az iskola kezdés továbbra is jelentős kiadás, a legtöbben ezért tudatosan készülnek rá, 39% rendszeresen félretesz a kiadások fedezésére. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a nyilvántartásból. Kiemelték, jogilag pontosan meghatározott érintett körről van szó, a nyilvánossá tétel nem a megbélyegzést, hanem elsősorban a további visszaélések megelőzését, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtését szolgálja. Közös fotót posztolt gyerekeivel Rihanna. Az énekesnő a napokban visszatért szülő hazájába, Barbadosra, ahol a család elment abba az utcába is, ahol a sztár felnőtt. A különleges alkalomra való tekintettel készültek a képek gyerekkori otthona előtt, amely ma már egy kulturális intézményként működik az ő tiszteletére.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: A paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára. Ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Duna medrének évtizedek óta tartó mélyülését. Erről beszélt a WWF magyarországi szakértője az MTI-nek. Gruber Tamás szerint a fenékküszöb a felvízi oldalon képes lehet visszatartani a vizet és megemelni a vízszintet, ugyanakkor az alvízi oldalon akár további súlyosbíthatja a kisvízi helyzetet. A fenékküszöb feletti és alatti folyószakaszokon egyaránt fontos a meder folyamatos vizsgálata, mind műszaki, mind ökológiai szempontból. Ezekből az adatokból lehet arra következtetni, hogy mennyire hatékonyan működik a rendszer. Arra a kérdésre, hogy a fenékküszöb elegendő lehet-e a jövőben várható szélsőséges alacsony vízállások kezelésére, a WWF szakértője azt mondta, a jelenleg ismert információk alapján erre nem lehet egyértelmű választ adni. Az áraknál fontosabb szempont a minőség az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál, a szülők többsége pedig műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte az egyik legnagyobb elektronikai termékeket árusító áruházlánc. Felmérésük szerint a legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermek okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. A visszajelzések alapján az iskola kezdés továbbra is jelentős kiadás, a legtöbben ezért tudatosan készülnek rá, 39% rendszeresen félretesz a kiadások fedezésére. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a nyilvántartásból. Kiemelték, jogilag pontosan meghatározott érintett körről van szó, a nyilvánossá tétel nem a megbélyegzést, hanem elsősorban a további visszaélések megelőzését, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtését szolgálja. Közös fotót posztolt gyerekeivel Rihanna, az énekesnő a napokban visszatért szülőhazájába, Barbadosra, ahol a család elment abba az utcába is, ahol a sztár felnőtt. A különleges alkalomra való tekintettel készültek a képek gyerekkori otthona előtt, amely ma már egy kulturális intézményként működik az ő tiszteletére.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: most eldöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: A paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára. Ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Duna metrének évtizedek óta tartó mélyülését. Erről beszélt a WWF magyarországi szakértője az MTI-nek. Gruber Tamás szerint a fenékküszöb a felvízi oldalon képes lehet visszatartani a vizet és megemelni a vízszintet, ugyanakkor az alvízi oldalon akár további súlyosbíthatja a kisvízi helyzetet. A fenékküszöb feletti és alatti folyószakaszokon egyaránt fontos a meder folyamatos vizsgálata, mind műszaki, mind ökológiai szempontból. Ezekből az adatokból lehet arra következtetni, hogy mennyire hatékonyan működik a rendszer. Arra a kérdésre, hogy a fenékküszöb elegendő lehet-e a jövőben várható szélsőséges alacsony vízállások kezelésére, a WWF szakértője azt mondta, a jelenleg ismert információk alapján erre nem lehet egyértelmű választ adni. Az áraknál fontosabb szempont a minőség az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál, a szülők többsége pedig műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte az egyik legnagyobb elektronikai termékeket árusító áruházlánc. Felmérésük szerint a legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermek okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. A visszajelzések alapján az iskola kezdés továbbra is jelentős kiadás, a legtöbben ezért tudatosan készülnek rá, 39% rendszeresen félretesz a kiadások fedezésére. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a nyilvántartásból. Kiemelték, jogilag pontosan meghatározott érintett körről van szó, a nyilvánossá tétel nem a megbélyegzést, hanem elsősorban a további visszaélések megelőzését, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtését szolgálja. Közös fotót posztolt gyerekeivel Rihanna. Az énekesnő a napokban visszatért szülő hazájába, Barbadosra, ahol a család elment abba az utcába is, ahol a sztár felnőtt. A különleges alkalomra való tekintettel készültek a képek gyerekkori otthona előtt, amely ma már egy kulturális intézményként működik az ő tiszteletére.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
0: Nagyot szól.
3: Újra nyakunkba